0: 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És már indítunk is egy újabb hetet, június 22-e van, hétfő, a mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallott. Tarts ki az éjszakai műszakban, és segítségül hozom a legnagyobb hazai kedvenceket, és igazi különlegességeket is hallhatsz. A kezdés a Metszeté, ez a Most vagy Soha.
1: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hivatalosan is átléptünk a hétfőbe, június 22-e van, úgyhogy az első dolgunk, hogy felköszöntsük a névnaposainkat. Nagyon boldog névnapot minden Paulinának, a születésnaposoknak pedig csodás ünneplést kívánok. Ha az éjszakai műszakban hajtasz, vagy csak nem jön álom a szemedre, tarts ki, mert én egész reggel hatig pörgetem a legmenőbb hazai kedvenceket, és igazi ritkaságokkal is találkozhatsz. Kalandozunk egy kicsit az időben, mert hogy ezen a napon hatalmas dolgok történtek, pontosan 393 éve, hogy Galileo Galilei az inkvizíció nyomására kénytelen volt visszavonni állítását, miszerint a Föld kering a nap körül, de a történelem őt igazolta. Hazai vizekre vezve pedig 189 évvel ezelőtt ezen a napon kezdték el építeni a Magyar Nemzeti Múzeum gyönyörű épületét, és végül, de cseppet sem utolsó sorban, a mai napon lenne 78 éves a magyar könnyűzene egyik ikonja, Cserháti Zsuzsa. Most az ő emléke előtt adózva megyünk tovább a Hamu és Gyémánttal, a Petőfim.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A hétvége után a mai napon sem lélegezhetünk fel teljesen, marad ugyanis a kánikula. Napközben viszont újra beindul majd a felhőképződés, és elszórtan záporok, zivatarok törhetik meg a hőséget. Ezeket viharos széllökések is kísérhetik. A mostani éjszaka sem hoz sok enyhülést, maradt a füllet trópusi jelleg 16 és 23 fok közötti minimumokkal. Napközben pedig majd berobban a 30-35 fokos forróság, úgyhogy a napszemüveg mellé most az esernyőt is érdemes majd bedobni a táskába. Na frissüljünk egyet a legjobb hazai zenékkel itt a Petőfin, a folytatásban már is szól a Hunkloriktól, a Repülj Madár, repülj!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítsd a hetet a Petőfivel és rengeteg hazai kedvenccel, különlegességgel. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Június 22-e van, hétfő. Tarts velem a folytatásban, és mindjárt hozom a Jacuzza Rituals, de előbb érkezik a Negál, és a Nem lehetek más.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Minden magyar.
1: Gyönyörű romlás, gyönyörű romlás, yeah. Van, aki a romok közt talál otthonra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, a jog és a rock találkozása a következő percekben, mert hogy az Edgar nevű formáció egy egészen különleges felállása. A frontember Dr. Steyer Edgar a hétköznapokban jogászként dolgozik, de a színpadon Monostori Barnabás gitárossal, Makajda Bence basszusgitárossal és Manga Mihály dobossal kiegészülve valami nagyon extrát rak össze. A srácok a Veled utazom című dalukkal kerültek először a figyelem középpontjába, amit azóta már egy nagyon szuper világzene felé nyitó változatban is tovább gondoltak. Ezt még a dal színpadán hallhattuk. Íme egy banda, amiben rengeteg lehetőség van, úgyhogy figyelj rájuk, érdemes, mert a jövőben egészen biztosan találkozunk még a nevükkel és a zenékkel. Itt az Edgar és a Veled utazom.

0: Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar!
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

csak szórt közéjük az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Hey, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szerintem elég sokunknak már most elege van a füllet folytogató éjszakákból, de azért szeretnénk elkerülni a nagyon komoly villanyszámlát is. Úgyhogy itt van pár trükk, melyekkel légkondi nélkül is hidegebbé, hűvösebbé varázsolhatjuk a szobánkat elalvás előtt. Próbáljuk ki például, hogy fagyasztott vizes palackokat teszünk a pörgő ventilátor elé, vagy akasszunk egy nedves lepedőt a nyitott ablakba. Ha pedig nagyon szenvednénk a hőségtől, akkor érdemes bedobni az ágynemű húzatunkat egy műanyag zacskóban fél órára a fagyasztóban. Nagyon jó érzés lesz utána belefeküdni. És egy bónusz pro tip, hogy mivel a meleg levegő felfelé száll, érdemes minél közelebb aludni a padlóhoz, és minden felesleges töltőt kiúzni a konnektorból, mert ugye azok is észrevétlenül fűtik a lakást. Én kívánom, hogy aludj jól ezeken a füllet, párás, trópusi éjszakákon. Ehhez is, na meg az ébren maradáshoz is hozom a jó kis hazai zenéket. Fehér Kármen elérkezik, Szekeres András és a 11 itt a Petőfi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsd a hetet szuperzenékkel itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz nem sokára egy Cliff Richard sláger feldolgozásával. Itt lesz a Levels, Lilivel közösen, hozzák a Some People-t, Budai Christopher is jön, de előbb még Hárs Barna énekel nekünk ez a lángoló pillanatért.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar.

0: Kirakatban élek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar kell egy nagyobb energialöket az éjszakában. Na akkor most figyelj, mert hogy érkezik a kocsma punk, a speed folk és az ír punk hazai mestere, vagyis a hamisítatlan agrár metal itt a Perkin. A csapat 2008 óta betonbiztosan állja a sorat a hazai és a nemzetközi poronton, idén pedig a dal színpadát is felrobbantották. Jön a Perkin, és ott csak annyit mondanék a Petőfi.
2: Megadom magam, legyen

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a hétfő hajnalunkban a Phoenix RT-vel, akik a hátuk mögött tudhatják a Rode zenekarral közös elképesztően sikeres 8 állomásos tavaszi turnéjukat, de természetesen egy percig sem pihennek az urak, mert hogy már is fejest ugrottak a nyári fesztivál szezonba. Az első bulin már túl is vannak, Győr-Újbaráton, legközelebb pedig majd júliusban állnak színpadra. Az addigi üres járatot is dalírással töltik, olyannyira, hogy már 9-10 demo el is készült a próbateremben. És kapaszkodj meg, mert egy hatalmas bejelentéssel is készültek. A Phoenix RT egy saját egynapos nyári fesztivált szervez, melyen kizárólag hazai magyar zenekarok lépnek majd fel. A dátum augusztus 1-e, a részleteket pedig megtalálod az Urak Facebook oldalán. Addig is hangolódjunk a nyári zúzásra. A Phoenix RT-vel ez a levegőt a Petőfi Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A nap felkelte mellé szólnak a hazai kedvencek, különlegességek itt a Petőfin. Indítsuk együtt a hetet. Június 22-e van, hétfő, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Cserpes Laura angyali hangja elérkezik most. Ferenci György és a Racka Jam. Ez a milyen lárma?
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gábor Márkóval megyünk tovább a hétfő reggelünk felé, aki mindössze 24 évesen büszke apuka lett, miután megszületett kisfia Milán. Párjával, a szintén színész énekesnő Betz Bernadettel a történetük kész mozifilm. Az Operett Színház egykori osztálytársaiként egy szakítás után találtak újra egymásra, a közös próbákból pedig villámgyorsan szerelem, család és közös fellépések születtek. Ráadásul Márkóval az idei dal színpadán is találkozhattunk, ahol hatalmasat énekelt. Az idei mezőnyből szól most a Fel kéne nőni Gábor Márkótól a Petőfi.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt! Brutális hőséggel indult a nyár eddig legforróbb hétvégéje. Aszódon egészen elképesztő 37,1 fokot mértek, amivel egy 1908 óta, vagyis több mint 110 éve fennálló melegrekord dőlt meg. És a füllettségnek még nincs vége. Ma, vagyis hétfőn is komoly hőségre számíthatunk. A több órás napsütés mellett viszont már intenzív felhősödés kezdődik, sőt elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, helyenként viharos széllökésekkel. A füllett 23 fok körüli hajnal után délután újra 33 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, ezért aztán a napszemüveg mellé ma az esernyőt is érdemes bekészíteni a táskába. Most pedig jön egy kis zenei felfrissülés, együtt ébredezünk Grabovszkival és Gyumodedivel. Ez a Szívem, te árva rabmadár, a Petőfi. Jó reggelt! Szívem, te

És amikor holnap épp kilibbensz, kérlek, ne fáradj majd köszönni.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és hogy együtt ébredeztünk eddig. A folytatásban pedig már Habóczki Máté kollégám veszi át az irányítást. Én kívánom, hogy legyen nagyon szép a hétfőd, és induljon vidáman a heted. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Rendkívüli üléseket tart a héten a parlament. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. Folytatódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 51-es főúton Áporka térségében a 34-es kilométernél baleset történt. Félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést is ígért a kormányfő. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, a lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. Katari közvetítéssel szeretnének kidolgozni egy végleges béke megállapodást a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítását és az iráni atomprogramot érintő kérdésekről. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős viharos szél kísérheti. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul egy újabb hét, egy igazán forró hétvége után. 2026. június 22-e van, hétfő, hol máshol lenne a legjobb, mint a vízparton, úgyhogy ott kezdünk méghozzá a Kárzonkuma segítségével. Indul a Kék Hullám Camping!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval!

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos, szép jó reggelt kívánok a Bagosi Brothers Company csapata zenélt nekünk, és általában ilyenkor szoktam ajánlani a délutáni koncertet. Nos, hát most a koncertek is nyári szünetre mentek, úgyhogy ezúttal majd egy kis változás történik itt a kora délutánunkban, mégpedig az, hogy Hajrá Magyarok című műsor zenei, turisztikai műsorra alakul itt a nyári időszakra. A Magyarországon található ismert és kevésbé ismert turisztikai desztinációkról szól majd az adás. Olyan helyekről hallhatsz, ahova érdemes elkirándulni a nyár folyamán. És ne feledd, bárhol jársz, határon innen vagy túl, a Petőfi elkísér online a világ minden pontjára a magyar kedvencek társaságában. A forró nyári hétvége után pedig egy forró térről zenél nekünk a Szőri és Pulek csapata, a Petőfi.

0: indítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Június 22-e van, 189 évvel ezelőtt különlegesen indult a reggel néhányaknak Budapesten, hiszen hozzáláttak a Magyar Nemzeti Múzeum építéséhez 1837-ben. Az építés aztán 10 évig tartott. A múzeum tervezője Pollak Mihály építész volt, alapítója pedig Gróf Széchenyi Ferenc. És szintén június 22-e krónikájához tartozik, hogy 113 évvel ezelőtt született Vörös Sándor író, költő, illetve ma ünnepli 29. születésnapját Dániel Figergő. A hírek után majd a szülinapossal várlak vissza, és Isten éltessen téged is, hogyha épp ma ünnepelsz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség záporokkal, zivatarokkal, rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. A vakcinák életmentő szerepére figyelmeztetnek a szakemberek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Folytatódik a rendkívüli meleg. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és a kihelyezett ivókutak és várakapuk is működnek. A szervezetünk még nem alkalmazkodott kellőképpen az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója beszélt. Páldi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket, valamint a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a gyerekek és a kismamák is nagyon nehezen tűrik ezt a forróságot.
3: Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
2: Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás. Erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya és megnő a munkabaleset kockázata. A szabadban és zárt térben végzett munkánál ügyelni kell a baleset veszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére, valamint a védőital és pihenőidő biztosítására. Hívta fel a figyelmet Juhász Miklós munkavédelmi szaktanácsadó, aki kiemelte, az egymásra figyelés és a megelőzés a legfontosabb.
4: Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk, vagy szédülünk, a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőbuta küszöbét jelzi, és azonnal is sürgős beavatkozást igényel.
2: Hőhullám sújtja Európa nagy részét. Tegnap Spanyolországban több helyen is 40 fok volt. Franciaországban mára várják a legmelegebbet, és alkoholtilalmat is bevezettek. Olaszországban pedig már inkább földfelszín alatti programokra csábítják a turistákat.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Az első forduló mintegy 80 percig tartott, az egyeztetések most zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, joguk van az urántúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, amelynek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védett tár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletág vezetője úgy véli, nincs rá garancia, hogy a mostani bizonytalan világgazdasági helyzetben az üzemanyagok ára nem emelkedik meg újra. Hortai Olivér azt is mondta, a védett tár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
5: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
2: Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személy szállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid azt írta, a Dunakeszi jármű javító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy vizsgálatra vár, hozzátette. A segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban. Azonban, amíg a MÁV felhalmozódott karbantartási és járműfenntartási problémákat kezeli. Vitézi Dávid továbbra is kisebb rendőrségi komplexussal küzdik, ezekkel a szavakkal reagált a Fidesz a miniszter bejegyzésére, azt írták, ahelyett, hogy a vasúttal és a magyar közlekedéssel törődne, annál a nagyságrendekkel komolyabb és felkészültebb elődjét támadja, emlékeztettek. Vitézi Dávid az Orbán kormányban csak államtitkárságig jutott, de ez a kabát is nagy volt rá, ahogy fogalmaztak.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján. A magyar program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rend szerint biztosítja a kötelező és választható oltásokat. Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos hangsúlyozta. Külföldi utazás előtt kiemelten fontos utána nézni, milyen vakcina beadatása kötelező vagy ajánlott.
6: Hogyha csak Európában a földközi tenger, vagy a fekete tenger, vagy az adriai tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltásra megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
2: Rekordszámú önkéntes vett részt az idei PET kupán. A versenyen céges csapatok, baráti társaságok és családok is csónakba szálltak a Tisza környezetének helyreállításáért. A résztvevők csaknem 11 tonna hulladéktól tisztították meg a folyót. A PET kupa egyesület versenyigazgatója elmondta, a legtöbb hulladék jelenleg a Tiszató térségében a partokon és a nádasokban halmozódik fel, de az árhullámok idején a folyó felső szakaszáról is jelentős mennyiség szemét érkezik. Tamás Zsolt hangsúlyozta, a begyűjtött hulladékok között műanyag palackok, üvegek, polisztirol darabok és egyéb háztartási tárgyak is előfordultak. Ezek mintegy 60%-át újra feldolgozzák. Hozzátette, hogy a PET Kupa Egyesület célja nem csak a folyó megtisztítása, hanem a környezet tudatos szemlélet erősítése is.
7: Jövő hét végén már indul az ifjúsági PET Kupánk Vásárosnamény központtal, és utána két hétre rá Sárospatak és Olasziszka között lesz az egyetemi PET kupánk, és hát jól mutatja, hogy tényleg a Bodrog ez egy kiemelt helyszínünk, hogy utána a főfutamunk, a Bodrog-Tiszai PET kupa, az pedig Olasziszkától Tiszalökig fog végighaladni, és ott próbáljuk megtisztítani a területet.
2: Elindult a Duna népszerű műsora a Nyár 26, a helyszín a Riff Fülöpi Móló. A különleges vendégeket felvonultató, kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik az igazi balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
8: Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus program. programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról. Tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Délután 30-35 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Kiütéses 4-0-ás sikerrel ért véget a spanyolok Szaúd-Arábia elleni mérkőzése a labdarúgó világbajnokság hátcsoportjában, Atlantában. Lamine Yamal már a 10. percben vezetés szerzett, majd Oyar Zabel duplázott, az utolsó találati szaúdi öngól volt. A csoport másik mérkőzésén Miami-ban a VB újoncöldfoki köztársaság megint bravúrt ért el, ezúttal Uruguay ellen szereztek pontot 2-2-es döntetlennel. A H-jelű 4-es Spanyolország vezeti 4 ponttal, Uruguaynak és a zöldfokiaknak 2 pontja van, míg Szaúd-Arábiának 1. Ezen kívül még 2 találkozót rendeztek a labdarúgó VB-n, a 30 perc ember hátrányban futballozó Belgium gól nélküli döntetlent játszott Iránnal Los Angelesben. A G csoport másik mérkőzésén Új-Zéland-Egyiptom 1-3. A csoportállása: első Egyiptom 4 ponttal, második Belgium 2 ponttal, harmadik Irán 2 ponttal, negyedik Új-Zéland 1 ponttal. Vizsgálatok megerősítették Rafinhának, a brazil labdarúgó válogatott rutinos alapemberének combizom sérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni a labdarúgó világbajnokságon. Ez is térmes lett a magyar női párbajtőr csapat a Vivo Európa bajnokságon, miután a házigazda franciáktól 42-36-ra kikapott a döntőben. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat az 5. helyen végzett. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte a házigazda Koszovót az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füvespályás Grand Slam szervezői tegnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán, az All England tábban. Sárkány Zalán a 10 km után tegnap a 3 km-es kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízúszók országos bajnokságán Szegeden. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: nem sok galambra, de akkor abba főzünk a műfűt.
1: Igen.
0: De akkor telibe,
1: persze.
0: Nem csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ide.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Csodálatos szép jó reggelt kívánok a nyári szünet első hétfő reggelén. Bízom benne, hogy egy kicsit könnyebb most az ébredés, és könnyebb az utakon is. Talán nincs az a megszokott nagyon nagy csúcs. Minden esetre légy türelmes, bármerre jársz az országban. A Paulinák türelmetlenül várják a mai napon, hogy felköszöntsék őket, úgyhogy egy kedves üzenet mindenképpen menjen, ha van az ismeretségi körben. A következő 60 percben egyébként majd Kocsis Paulina is énekel nekünk, de a kezdés a Valmar csapatával, akiket a héten elkaphatsz például Siófokon, természetesen a balatoni élményekről majd a következő 60 percben bővebben. Éget a nap, ezzel indulunk hét után itt a Petőfi.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Ma 10 órakor a Dunán. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma tárgyalnak a vagyonvisszaszerzési hivatalokról. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon. Délután egyre több felé lehetnek záporok, szivatarok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében összeütközött egy kamion és egy autó. A 68-as kilométernél a külső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Rendkívüli kormányülés lesz ma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása az uniós források hazahozatalához szükséges. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett tár alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban, a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, hogy a bérlésre azért van szükség, mert az előző kormány alatt csődbe ment a Dunakeszi járműjavító, így sok szerelvény nem tud szolgálatba állni. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és busz megállókban vizet osztanak az utasoknak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Viszér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős viharos szél kísérheti. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! 7 óra után járunk immár. 2026. június 22-e a mai dátum, megkezdődött a nyári szünet, és megkezdődik egy újabb hét, egy újabb zenei óra itt a Petőfin. Kezdés ezúttal a Valmarral, Manuelle, éget a nap.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: az idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Az biztos, hogy a hétvégén nem fáztunk, beindult a nyári szezon a Balatonnál, és ezzel együtt néhány fontos szabály is életbe lépett, például Zamárdiban. Egészen augusztus 31-ig több korlátozásra is érdemes figyelni, hogyha a nagy strandra vagy a Margóedes sétányra látogatsz. A legfontosabb változás, hogy a sétányon ebben az időszakban csak gyalogosan, illetve babakocsival lehet közlekedni, kerékpárral, elektromos rollerrel és szegvéllyel nem szabad behajtani. A döntés célja természetesen a gyalogosok biztonságának növelése, hiszen nyáron rendkívül nagy a forgalom ezen a partszakaszon. Hogyha kutyával érkezel a városba, szintén érdemes előre tervezni, ugyanis a Zamárdi nagystrand teljes területén tilos a kutyasétáltatás, viszont Zamárditól nem messze, Balatonföldváron külön kutyafürdőhely vár fás, füves környezetben. A Zamárdi nagystrand egyébként a Balaton egyik legismertebb szabadstrandja, amely hosszú partszakaszával és a Tihanyi félszigetre nyíló kilátásával sok látogatót vonz. A nagy forgalom miatt a nyári hónapokban különösen fontos tehát, hogy a sétányt és a strandot mindenki biztonságosan tudja használni. A szabályok betartása mellett egy tökéletes kirándulóhely ez is, úgyhogy érdemes ide is ellátogatni. Most pedig, ahogy ígértem, következik Paulina, aki a Balatonparton július elején majd például Gyenesdiáson is ott lesz, ma pedig névnapot ünnepel, úgyhogy Isten értesse sokáig. Aznap éjjel, ezt hallgatjuk most a Petőfilm.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot.
1: A rutinos napindítás mellett jönnek a feltörekvő előadók mellé a rutinos kedvencek is. Intim Torna illegál, örökké, fél nyolc után ezzel megyünk tovább. Itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést, ma tárgyalnak a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Közönségdíjas lett Kolozsváron egy magyar film.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében baleset történt. A 68-as kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid mindenkit arra kért, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést is ígért a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. Az a cél, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert múlt hétfőn vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős viharos szél kísérheti. A délután a Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: egész idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Levendula szüret időszaka még tart a Balaton körül, Tihany, Köröshegy, Kenese is jó választás lehetett az elmúlt hétvégén, s ha már Kenese, a levendulák mellett szabad strandot is találsz a településen. A Balaton-Kenesei alsóréti strand nyugodt, családias környezetével igazán kellemes élményt kínál. Ingyenes mosdó és öltöző is működik a területén, játszótér szintén, illetve a parkolás is ingyenes, és nem csak autóval, kerékpárral is jó választás, hiszen a tárolási lehetőség is megoldott. Kenesén egyébként július elején egy szezonnyitó pikniket is tartanak, az Apostol koncertezik majd, de többek között Kunavadi és a Hungaroszwing is fellép a városban, velük a Dal című műsorban is találkozhattunk. Nagy Bogival pedig találkozhatsz a hétvégén majd Párkányban, a Kézműves Sörfesztiválon, ezúttal Dessel közös felvétele jön. Jól leszek újra, itt a Petőfi.
0: Ez a legújabb

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Est és a Levél, 7:58 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Ami a vasúti közlekedést illeti, nem indul jól a nyári szünet, a győri fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb eljutási időre. Pótlóbuszos, egyszerelésre és kimaradó járatokra kell számítani itt a reggeli délelőtti órákban, mert Biatorvágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés, és baleset történt Vecs és Kertek aljánál, ezért a ceglédi fővonalon is hosszabb menetidőre változásokra kell számítani. Holnap éjfélig egyébként másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. A hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet. Fokozottan figyelj tehát az idős hozzátartozókra és a saját egészségedre is, a megfelelő folyadékpótlásról pedig mindenképp gondoskodj, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válassz. Kerüld a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint zsíros ételek fogyasztását. És több vármegyében tűzgyújtási tilalom is érvényben van, az erdőkre és azok 200 méteres körzetére is vonatkozik, ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve. Ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Egyébként a katasztrófa védelem oldalán a lakosság védelem fül alatt eléred azon légkondicionált helységek listáját, amelyeket bárki igénybe vehet. 8 órához érkeztünk, úgyhogy jönnek további infók, aztán pedig irány a hűsítő óceánpart az Ári Mafiával. Kell egy ház, itt a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést, országszerte tilos a tűzgyújtás, ma tárgyalnak a vagyon visszaszerzési hivatalról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a 38-as kilométernél a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében korábban baleset történt az átterelt belső sávban. A forgalom megindult, de a torlódás csak nehezen oszlik. Távolabb, ugyanebben az irányban Biatorbágy térségében egy kamion és egy autó karambolozott. A 15-ös kilométernél lezárták a külső sávot, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében baleset történt. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Viharos szélre és jégesőre is számítani kell. Tegnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak Budapesten több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. A tegnapi eső nem volt elég ahhoz, hogy javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát. Ezt mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella közölte. Országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta, hogy a vízpótlás miatt emelték a tiszató vízszintjét. Mától 10 vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Györmoson-Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban és még a tűzrakóhelyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett tár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Fiszer szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Néhol jégeső felhőszakadás is előfordulhat. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra 2026. június 22-én hétfőn. Ilyenkor szoktam mondani, hogy a sulikba becsöngettek, hát most a nyári szünetnek csöngettek be. Csodás vízparti élményeket kívánok! Kezdés ezúttal az Iron Mafiával, jön a Kell egy ház!
2: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval!

0: a szárnya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
2: 8:17 a pontos idő, jó reggelt kívánok, és vigyázz magadra az utakon, hogy a házadba, otthonodba. Épségben megérkez az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Biatorbáj térségében egy kamion és egy autó karambolozott. 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták, itt már több mint 3 kilométeren torlódnak az autók, és az egyesen is sokan próbálnak kerülni, úgyhogy ott is lassabb átjutással számolhatsz. Szintén az M1-esen, csak a másik irányba, Hegyeshalom felé, ugyancsak autós kamionos karambol történt Tata térségében, a 68-as kilométernél a külső sáv zárva, a torlódás már több mint 5 kilométeres. Baleset történt az M5-ösön is, a főváros felé vezető oldalon, Ócsa térségében, a 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás itt is meghaladta már a 4 kilométert, úgyhogy türelmes várakozás lesz ebből, plusz menetidővel kalkulálhatsz, és a 21-es főúton Pásztó térségében baleset történt, a Salgó-Tarján felé vezető oldalon, a 35-ös kilométernél sávzárásra kell készülni. Hogyha neked is van infód, akkor küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, vagy a Viberen, és vigyázz magadra, illetve a többi közlekedőre az utakon. Jelenleg is fut már az M4 Sport képernyőjén a Gól, a reggeli VB összefoglaló műsor. Természetesen éjszaka is zajlottak a küzdelmek. Az M4 Sport YouTube csatornáján megtalálod a különböző hosszúságú összefoglalókat is, az előzetes eredmény ismerete nélkül. Ami pedig ma vár ránk, Argentina és Ausztria találkozója majd 19 órától, a felvezető műsor már 18:15-től láthatod. Franciaország pedig Irakkal játszik. Ez a mérkőzés majd este 11 órakor kezdődik. Holnapra virradóan pedig Norvégia és Szenegál csap össze, magyar idő szerint éjjel 2-es kezdéssel. Úgyhogy jó kis sporteseménynek lehetünk szemtanúja mai napon is. Természetesen minden mérkőzést láthatsz az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n élőben. Az imént már említettem, a vonatközlekedés kapcsán Biatorbágy és Herceghalom között egy vágányon már, illetve nem lehet közlekedni, most viszont egy vágányon már újra közlekedhetnek a vonatok, így egy kicsit változott a közlekedési rend, hát reméljük mi hamarabb helyreáll. Most vonatok délnek a Hiperkarmával, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez volt Lundával, a repülj, ezzel érkeztünk 8:30. Ez a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Esterzsébeten, a Szent Imre Herceg utcában, a Pöltenberg utcánál, úgyhogy sávzárásra készülhetsz. Légy türelmes, jönnek a továbbiak, aztán Zságárral a Wings of Love, a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést, vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon. Sokan jelentkeztek idén is nyári diákmunkára.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 15-ös kilométernél lezárták a külső sávot, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében baleset történt. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, több mint 5 kilométeres a torlódás. Szintén baleset történt az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás meghaladja a 7 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap is sok felé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak Budapesten több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid mindenkit arra kért, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszmegállókban keddig vizet osztanak az utasoknak. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakát törvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári diákmunkára, számolt be a Diákész főtitkára. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, hogy a bérek területenként változnak, míg az Alföldön az legalacsonyabb, a Balaton környékén a legmagasabb. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával is hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Biatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Kezdetben napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős viharos szél kísérheti. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.44 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok és biztonságos utazást. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tata térségében baleset volt a 68-as kilométernél, a külső sáv zárva, 1-2 kilométer hosszúságú a torlódás. Az 51-esen Áporka térségében is baleset volt, a 34-es kilométernél félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket, illetve az M1-esen még Budapest felé Mosonmagyaróvár térségében új teredést építettek ki. A 168-as 166-os kilométerek között a belső sávot lezárták, csak egy sáv járható az ellenkező irányban. Hegyeshalom felé a 150-es kilométernél pedig lezárták a Hanság pihenőt felújítás miatt. És a korábbi torlódás, illetve balesetben kialakult torlódás még érezteti hatását az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében, de elvileg már megszűnt a forgalmi akadály, minden esetre csak lassan oszlik a kialakult tömeg. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha pedig infód van, akkor a Petőfinek is küld el Messengeren, SMS-ben vagy a Viberen. Megkezdődött a nyári szünet, sokan jönnek, mennek országszerte, illetve határon túlra is, és hát mindig adódik a kérdés, hogy külföldi utazásokon az adott ország rendőrei milyen iratokat és kötelező tartozékokat kérhetnek számon az autósokon. Az ORFK gyűjtése ebben nyújt segítséget. Javaslatuk szerint legyen nálad útlevél vagy személyigazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély, a kötelező biztosítás meglétét igazoló zöld kártya, de ez lekérhető utazás előtt a biztosítótól, aki vagy kiküldi postán, vagy nyomtatható változatban elektronikusan, minden esetre időben gondoskodj róla, ahol pedig kell, ott határbiztosítás is legyen, céges autó esetén határátlépési engedély, utasbiztosítás, és hogyha van, akkor kaszkó biztosítás meglétét igazoló irat. Ezen felül az elakadási jelző háromszög és a láthatósági mellény mindenütt elvárt tartozékok, továbbá elsősegélykészlet, bizonyos országokban izzókészlet, a franciáknál szonda, és számos országban a kézi tűzoltó készülék is ilyen, többek között Észtország, Belgium, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia és Horvátország, ahol a cégautóknál kötelező, erre mindenképp figyelj. Magyarországról is igen sokan veszik az irányt a horvát tengerpart felé. A jelenlegi adatok alapján egyébként Horvátország felé jól lehet közlekedni, a magyar szakaszon sincs torlódás, és a horvát autópályákon sem látszik jelenleg nagyobb torlódás, úgyhogy gördülékeny lehet a haladás. Biztonságos utazást kívánok, és ami még mindenképp legyen nálad, bármerre autózol, jó kedv, illetve a türelem a nyári időszakban, no meg néhány liter hidegvíz, anetán hosszú várakozásba kerülsz mégis útközben. Határon innen és túl kísér a Petőfi, vele a magyar kedvencek, itt van Resh és a Jó fiú.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az Arthur Rambó zárja nekünk ezt a 60 percet, ez volt túl 8.58 a pontos idő. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén, ezen még nem vagyunk túl, de az erős napsugárzás, napszúrás súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőbutát okozhat, tünetei lehetnek a fejfájás, hányinger, szédülés, láz és tudatzavar. Ilyenkor azonnal hűvös, árnyékos helyre kell húzódni, a fejet hűteni és folyadékot kell fogyasztani, súlyosabb esetben pedig mentőt kell hívni, de azért remélhetőleg ez elkerülhető. A következőkben jönnek további információk, aztán a Kaukázus és a tartós béke itt a Petőfém.
1: Nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatív, ami előbb bekapkol a klíma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Ma 10 órakor a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Drágám, az a tányér a dédié volt.
7: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
13: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Superman milyen?
17: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
18: Háj, fáj tőled a fejem.
19: Lilia Kok, Jason Momoa, Supergirl.
20: Ügyes vagy, Kripto?
19: A mozikban.
21: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
22: A mikrofonnál Tóth Éva.
21: Ez a Petőfi Rádió.
23: Rendkívüli kormányülés kezdődik ma, elindult a nyári közlekedésbiztonsági akció. Záporok, zivatarok enyhítik a meleget.
21: Petőfi Rádió. Közlekedés.
23: Korábban baleset történt az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 15-ös kilométernél már nincs forgalomkorlátozás, de még mindig több mint 3 kilométer a torlódás. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében baleset történt. Lezárták a külső sávot a 68-as kilométernél. A torlódás meghaladja az 5 kilométert. Baleset történt az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Úcsa térségében. A 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás meghaladja 7 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-3380-as számra.
21: Petőfi Rádió.
22: Hírek.
23: Két napos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós források hozzáféréséhez fontos törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A Visegrádi négyek együttműködése újra él és ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja a cseh, a lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Csak nem 60 Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Sérültekről vagy anyagi károkról nem tudni. Három moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülők indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
23: Kezdetben napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és viharos szél kísérheti. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
16: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Jó reggelt kívánok! Immár 9 óra után járunk. 2026. június 22-én a nyári szünet kezdetén. Van még hátra belőle bőven, igyekezzünk megtölteni élményekkel. Kezdés a Kaukázussal, a zenei élményt a tartós béke garantálja.
24: Itt egy újabb óra.
25: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:21 a pontos idő, szép napot és jó munkát kívánok, vagy épp jó pihenést, ha már megkezdődött a nyári szabadság. Hétvégén a múzeumok éjszakája eseményei országszerte számos különleges programot kínáltak, a hivatalos megnyitó pedig az Iparművészeti Múzeumban volt, amelynek fő épületéről szóló kiállítás nyílt Budapesten a Rádi György villában. De az Iparművészeti Múzeum Üllői úti főépületének építés történetét, az intézmény különleges díszítő elemeit, valamint a múzeum felújítási terveit mutatja be az időszaki tárlat, mely az Iparkodjunk Lechner címet kapta. 1890-ben írtak ki az Iparművészeti Múzeumra egy tervpályázatot, melyet 3 évvel később Lechner Ödön és Pártos Gyula nyertek meg. Az ő terveik alapján felépült múzeum Üllői úti főépülete a millennium évében 1896-ban nyílt meg, a megnyitó ünnepségen pedig Ferenc József is részt vett. A tárlaton az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből látható különböző kiállítási tárgyak, többek között a múzeum főbejárati előcsarnok kovácsolt vaskapujának egyik eleme, az intézmény díszítő szecessziós kandeláver, tetőcserepek és kúpcserepek, valamint a pécsi zsolnai porcelángyár által készített homlokzati burkoló elem is. Mindemellett pedig az építkezés legfontosabb állomásait is végigkövetheted, ezeket megörökítő archív fotófelvételek és különböző tervrajzok segítségével. A következő pillanatokban pedig zenei téren majd Lábas Vikit követjük, az ő egyik újdonsága szól, ez az Álompor itt a Petőfin.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az Álompor.

0: Tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:53, az utakon viszont nincs minden rendben. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Herceghalom és az M0-es csomópont a 28-as 17-es kilométerek között lassulás, szakaszos torlódás van. Az M2-esen Vác felé Dunakeszi térségében egy autó betonelemnek ütközött, a 26-os kőnél a belső sávot lezárták. Az M5-ösön baleset van a főváros felé vezető oldalon Dunakeszi térségében, egy sérült jármű a leállósában van, a torlódás itt több mint egy kilométeres, úgyhogy itt mindenképpen figyelj. A 67-esen pedig Mernye Szent Miklós közelében egy műszaki hibás kamion vesztegel a Balaton Szemes felé vezető oldalon, a 64-es kilométernél a külső sávot lezárták. És Szolnokon a Szent István Tisza hídon dilatációs szerkezetet javítanak, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy mindkét irányból torlódásra számíthatsz. Légy türelmes itt is, hogyha pedig infód van, akkor küld a Petőfinek. A Hagyományok Háza is egy különleges kiállítással vár a nyár folyamán itt a fővárosban. A népi kézműves képzéseken végzett hallgatók munkáiból nyílt tárlat, Játéktól a Mesterségig címmel. A nemezkészítő, kosárfonó, takács és szőnyegszövő alkotók munkáit láthatod, és betekintést kaphatsz a mesterségbeli tudás elsajátításától a kéztárgy megszületéséig vezető összetett alkotói folyamatba is. A nemezkészítő hallgatók vizsgamunkájukat közösen készítették, a szőnyegszövő diákok fővizsgadarabja egy több hónapon keresztül készült két szélből szőtt festékes szőnyeg volt, a takácsok fővizsgamunkáit a nagyméretű, jellemzően két szélből szőtt abroszok képezték, a kosárfonó képzést végzők pedig vizsgamunkaként szögletes kosarakat készítettek. A tárlat koncepcióját három tematika adja, a ritmus és rend, a szálak és rétegek, valamint az útravaló, és a kiállítás célja az is, hogy ezekre az alkotásokra ne csak múzeumi tárgyként, hanem mindennapi használati tárgyként is tekintsünk. Mindez szeptember 20-áig láthatod a Hagyományok Házában. Hát úgyis itt vannak a nagy melegek, úgyhogy lehet, hogy jobb egy hűvös múzeumba behúzódni, mint sem inkább a napon időzni. Cyanoid, Drift Tool, ezzel pedig lépünk tovább a zenék világában itt a Petőfin.
2: Sziasztok, Cyanoid vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Titán zenét nekünk 3:40 a pontos idő, szép napot kívánok. Az órát budapesti kiállító terekben töltjük, ezúttal a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székházánál járunk, ahol Herend 200 címmel nyílt kiállítás a herendi porcelán manufaktúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából. A herendi porcelán manufaktúra a világ legnagyobbjaként őrzi és formálja a porcelán készítés hagyományát. A tárlat a porcelán manufaktúra története mellett a herendi porcelán művészeti és építészeti kapcsolódásait is bemutatja. A herendi porcelán nemzetközi ismertségét az 1851-es londoni világkiállítás alapozta meg, amikor Viktória királynő is rendet a manufaktúra alkotásaiból Windsori kastélya számára. Egyébként a pesti Vigadóban is nyílt egy tárlat, ahol a manufaktúra kiemelkedő alkotásait mutatják be, a nyári időszakban tehát ezeket a porcelán csodákat is megcsodálhatod. A következő pillanatokban pedig zenei csodák következnek, mindjárt a 4-es Street-tel a Hadd menjen, előtte pedig a No Sugar csapata és a Falak, itt a Petőfi.

0: hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi.

0: Petőfi Rádióban.
1: Frank zenélt nekünk az óra végén, ez volt a Nyitott szemmel, 9.56-ot mutatnak az időjelzők. Jó reggelt kívánok! Miközben Mező Peter, Bucsa, Szeghalom, Mártán térségét hűtik az ivatarok, de az ország nagy részén azért inkább a 30 Celsius fokot közelítjük, viszont délutánra többfelé jósolnak záporokat, zivatarokat, mindjárt jönnek majd a részletek. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, de a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Nagykovácsi út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, úgyhogy légy türelmes. Holnap éjfélig pedig másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén, de nem lenne meglepő, hogyha ez akár tovább is tartana. Viselj világos szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használj magas faktorszámú napvédő krémeket, valamint fényvédő ajakápolót is, ha szükséges. A gyerekek és fiatalok számára minimum 30-as faktorszámú UVA és UVB védelmet biztosító fényvédő krém használata javasolt, és fontos, hogy árnyékban tartózkodj és gondoskodj a lakás megfelelő árnyékolásáról, szellőztetéséről. Vigyázz magadra bármerre, vagy a következő órát majd a Zaporozsec indítja. L'amour toujours, hamarosan a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon.

0: WhatsAppon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Zivatarokra adtak ki figyelmeztetést, ma tárgyalnak a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Közönségdíjas lett Kolozsváron egy magyar film.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 32-es kilométernél a sérült járművek a leállósávon vesztegelnek, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. A hőség miatt is figyelmeztetés van érvényben. Az előrejelzés szerint a héten fokozódik a kánikula. Hétvégén helyenként már 38 fokos forróság is lehet. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Emellett fokozottan kell ügyelni a folyadékpótlásra is. Mától 10 vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejérvár megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban és még a tűzrakó helyeken is. Ma ismerteti a miniszterelnök az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot. Magyar Péter azt írta, a lehető legerősebb változat támogatását kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Később azt is bejelentette, hogy hétfőn rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés is lesz. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedűs Zsolt, hozzátette. Egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert múlt hétfőn vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
12: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Az zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős, viharos szél kísérheti. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És már itt is vagyunk a hétfő reggeli utolsó 60 percünkben, hiszen elmúlt 10 óra 2026. június 22-én. Bízom benne, hogy jól indult a reggeled, a kezdés ezúttal a Zaporozse csapatával vár. Nyala l'amour toujours!
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Megtalálok még, hallhattuk az elmúlt percekben, 10-18 a pontos idő. Na, a Duna stábját pedig megtalálod a Réfülöpi mólón, hiszen elstartolt a nyár 26. Nyár végéig, hétfőtől szombatig délelőtt 10 órától két, csak nem egy órás részben jelentkeznek, vasárnaponként pedig egy 75 perces válogatás adást láthatsz. Na, a nyári hónapokban is tartalmas, ugyanakkor könnyed kikapcsolódást kínál a magazinműsor, a Kárpát-medence értékeitől kezdve a kultúrán és a gasztronómián át, egészen az egészséges életmódig számos témát ölel fel. A mai adásban szóba kerülnek a színpompás fejdíszek és a nyári frizuradira divat. Notesz vendégként Gubacsi Zsófia, hiszen a wimbledoni teniszbajnokság is indul hamarosan, Szabó Dávid és Serbán Attila pedig az Oltári srácok musicalről mesélnek. A Punani Masszívból Meszka is ott lesz, aki Dorogi Petivel zenél, s ha már Punani Masszív, jöjjenek nálunk is ők, ez az utolsó tánc itt a Petőfin.

0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, ölel át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az Imago Mundi zenét nekünk, ez volt az estelente, 10:30 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Az M1-esen főváros felé Biatorbágy térségében egy autó és egy kamion ütközött, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométer hosszan torlódnak az autók. Az M3-ason Bak térségében a Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak a 39-es kőnél, a forgalom egy sávon halad és 6 kilométer hosszan megy, az araszolás, légy türelmes. Másodfokú hőségriadóban érvényben, hogyha útnak indulsz, akkor mindenképp vigyél magaddal megfelelő mennyiségű hidegvizet, a hőségben pedig az állatvédők is óvintézkedéseket javasolnak. Az erős napsütés és a nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat a kis kedvenceknél. De a kutyák természetes körülmények között kerülik a tűzőnapot és a túlzott megterhelést. A nyári meleg különösen megviseli a nagyobb testű, valamint a sötét szőrű kutyákat, mivel az állatok nem képesek úgy izzadni, mint az emberek, testhőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, ezért ösztönösen keresik az árnyékos, hűvös helyeket és hidegebb felületeket. Kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot érdemes a kora reggeli vagy késő esti órákra időzíteni. A forró aszfalt helyett legi lehetőség szerint füves területen sétálj velük, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket. És mindenképp biztosíts árnyékos helyet az állatoknak, ahová napsütés elől visszahúzódhatnak, valamint az is lényeges, hogy folyamatosan legyen friss, tiszta ivóvízük. Természetesen az is alap, hogy soha nem szabad az állatokat parkolóautóban hagyni, még lehúzott ablak mellett sem, fél árnyékban sem, hiszen rövid idő alatt 40-50 vagy akár 70 Celsius fok is lehet az autó belterében. Lakásban tartott állatok esetén pedig a megfelelő sötétítésről gondoskodj, és felhívták a figyelmet arra is, hogy ha az állat rendkívül intenzíven liheg, nyelve folyamatosan kilóg a szájából, bágyad, bizonytalanul mozog vagy eszméletét veszti, fennállhat a hőtorlódás vagy a hőguta veszélye. A nyári kánikulában az oldalán fekvő, erősen lihegő vagy eszméletlen állat hűtését haladéktalanul meg kell kezdeni árnyékos helyen friss vízzel, és azonnal állatorvosi segítséget kell kérni. Vigyázzunk tehát a körülöttünk élő kedvencekre is. Nálatos infók után pedig Animal Cannibals, a srácokkal hamarosan majd a Sopron Festen is találkozhatsz. Egy emlékezetes dallal megyünk tovább ezúttal a 90-es évekből. Ez a Takarítónő, itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: ahhoz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok, természetesen ma is vár ránk majd 11-től Mákata, jó kis programajánlatokkal így a nyári időszakra előre tekintve. Aztán délután koncert helyett ezúttal majd turisztikai magazin érkezik, az ország csodás helyére kalandozhatsz el. Aztán 4-től érkezik Szikoratomi, este-től kívánságműsorral vár 9-től Kultúrfitness, este 11-től pedig a Rocky a főszerep, akárcsak a folytatásban, hiszen vár ránk a Tankcsapda együttese, akik jövő héten majd Ráckevén a Dunapart Festen játszanak. Azt mondom, állj, most a Petőfim.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Ez volt a 30Y és a fürdőzők a Balatonnál. Nagyon fontos, hogy ha strandolsz, akkor soha ne ugorj felhevült testtel a vízbe, lassan, fokozatosan hűsd le magad. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas a frissítésre, ezért inkább na, a párakapukat használd, vagy hűsítsd magad például na, a csuklódon, illetve a tarkódon. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Vigyázz magadra, bármerre jársz. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad. Tarts a Petőfivel!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Media Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Lemondott a brit miniszterelnök, rendkívüli kormányülés kezdődik ma. Záporok, zivatarok enyhítik a meleget.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében korábban baleset történt. A 17-es kilométernél a forgalom zavartalanul halad minden sávban, de még mindig több kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Bag térségében a Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak a 39-es kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad, több mint 7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására. Miközben több munkáspárti képviselő is nyíltan vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030 9-ig teljesíteni a feltételeket. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon váltóhiba miatt. A szerkezet Balaton-Lelle felső és Balaton-Boglár között romlott el, ezért ott átmenetileg egyáltalán nem közlekednek a szerelvények. Ugyanezen a szakaszon tegnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat.
0: Petőfi Rádió. Sport.
13: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a 4-esben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium Irán találkozón Los Angelesben, és szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik, holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág 4-es a döntőben nagy csatában 42-36-ra kapott ki a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította a helyét a 2028-as Európa bajnokságon.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél is kísérheti. Napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Jó hetet, szép napot, kellemes időtöltés, megkezdődtek az iskolamentes napok, rengeteg dologgal el lehet tölteni a nyári szünetet, ebben fogok segíteni, hiszen aktuálisan és részletesen mindig hozom, hogy hol és milyen program vár rád. Indul az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Ez a nyár biztos, hogy nem az unatkozásról fog szólni. Rengeteg program itt van a kínálatban. Ezeket részletezem ilyenkor 11 és 1 óra között. Persze lehet csatlakozni, nehogy valami kimaradjon. Számunk 0630 30 30 380, SMS-ben és Viberen is minden részletet meg lehet osztani, és természetesen az élménybeszámolókat is várom. Na hát itt van például már is a láthatáron egy többnapos olyan találkozási pont azoknak, akik szeretik a rockabilly zenét, az oldtimer és amerikai autókat, illetve a retro hangulatú fesztiválokat. Romhány is az Angol Kert lesz a helyszíne a Pickup Drive Rockabilly Fesztivál és amerikai autós találkozónak. Igazi rockabilly életérzés tehát az 50-es, 60-as évek zenével és az amerikai autók világával. A háromnapos esemény egyszerre zenei fesztivál, autós találkozó és hamisítatlan retro hangulatú közösségi program, ahol a klasszikus járgányok, a lendületes koncertek és a vintage millió adják az alaphangot. A Pickup Drive egyik fő vonzereje ugye az amerikai autós találkozó, ami látványos felvonulással is kiegészül. Közelből lehet látni a korszak ikonikus formavilágát idéző autókat, miközben a színpadon hazai és külföldi rockabilly zenekarok váltják majd egymást, sőt a koncertek mellett az 50-es, 60-as évek vinyl DJ szettje is gondoskodnak a jó hangulatról, de a zenei programok mellett több kísérő elem is várja az érkezőket. Bolha piac, vintage corner, kempingezési lehetőség is biztosított többek közt. Romhányban, tehát az Angol Kertben a Pickup Drive Rockabilly Fesztivál és amerikai autós találkozón. De sok egyéb lehetőség itt van még a kikapcsolódás, a feltöltődése, ha belem tartasz, biztos, hogy nem válaszra egyről sem. Itt a Petőfi Ünne felett hétköznaponként 11 és 1 között, itthon, otthon ez a programajánló műsorunk.
2: Sziasztok, Sobroner Barbara vagyok a Blau Louisianából. Hallgassátok!

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Rengeteg lehetőség lesz ezen a nyáron is a bulizásra. Például a Nyíregyházi Egyetem Fesztiválja is itt van már a láthatáron, a főhe. A fesztivál az elmúlt években több ezer főiskolai és egyetemi hallgatót, városlakót és vendéget vonzott már Nyíregyházára, és ez az idén sem lesz másképp. A pezsgő hangulatról színes nappali programok, kulturális és sportesemények, valamint nagyszabású esti koncertek gondoskodnak. Egy igazi közösségi élményt kínál tehát az esemény. Ilyenkor a kampusz megtelik élettel, egész nap játékok, programok és esti bulik váltják egymást. A színpadokon pedig az ország legnépszerűbb előadói lépnek fel, garantáltan a hamisítatlan főe hangulatot és a felejthetetlen élményeket. Dash, a Bitó Duo, Manuela, Pornograsz, Bájelex és a Slep is például itt van a fellépők között. Nyíregyházán ne feledd, főhe fesztivál, a Petőfin pedig azonnal. További programötletek érkeznek. Ha te is tudsz jó tippel csatlakozni, akkor a 0630303380 számunkra írd meg a részleteket. Szerinted mi a legjobb kikapcsolási lehetőség és forma ezen a nyáron?

0: stúdióban.
1: Meghatóan a program felelős 11 és 1 óra között mindig részletes beszámolót kapsz az előttünk álló eseményekről. Nem szeretném, ha unatkoznál, bár a nyáron azt gondolom, hogy amúgy sem lehet. A strandok adják a legtöbb kikapcsolódást, itt a Petőfin pedig újabb programötletek, ilyen például a Bonyarc-Vas egyik kézműves sörök és házízek fesztiválja, ahol hazai és külföldi kézműves sörfőzdék, laci konyhák és vásári gasztronómia, kirakodó vásár és meg annyi program várja a látogatókat. Minden nap lesz majd sörivó verseny. Hát azért légy mértékletes, ha esetleg beneveznél. Az Alai Balatonpart koncert fúvózenekar és az Orosházi fúvózenekar adja egyik nap például a jó hanguláthoz a zenét, de felép a Vagabond Trio, a Big City Lights, vagyis a Lord Tribute zenekar, Budics Máté, a Helios zenekar is például itt a fellépők táborában, ahogy látom. Bonyarc-Vas egyen a rendezvénytéren, tehát ne feledd, kézműves sörök és házi ízek fesztiválja, ami vár. És sok-sok egyéb lehetőség természetesen a kikapcsolódás és a feltöltődésre. Hozom mindig aktuális és részletesen az előttünk álló programokat. Ha csatlakoznál te is, vagy szívesen beszámolnál egy-egy élményedről, 0630 30 33 180, ide küld a részleteket SMS-ben vagy Viberen.

Petőfi Rádió minden magyar ezen a nyáron rengeteg koncert és koncert élmény vár, hogy hol és mi minden lesz, pontosítom azonnal az Itthon Otthonban. A Petőfi Rádió programajánló műsora hírek után már is folytatódik, és én a Honey Beast is.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Rendkívüli kormányülés kezdődik ma, lemondott a brit miniszterelnök, záporok, zivatarok enyhítik a meleget.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Bicske térségében a Budapest felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion vesztegel. A 36-os kilométernél lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ma ismerteti a miniszterelnök az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot. Magyar Péter azt írta, a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett 2030-ig teljesíteni a feltételeket. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter Kármán András közölte. Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Itthon továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára. Erről számolt be a Diákész főtitkára. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, hogy a bérek területenként változnak. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élő lényre ártalmatlan, közölte a katasztrófavédelem.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, égeső, valamint erős viharos szél is kísérheti. Napközben 30-35 fok, késő este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora. Ilyenkor a nyáron a legjobb hűsítőt a vízpartok, a strandok, medencék adják, de azért az árnyékban megbújva is részese lehetsz jó néhány programnak. Hogy jól és mi minden vár rád, ezeket már is részletezem. Tarts velem itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Számíthatsz rám, aktuálisan és részletesen mindig beszámolok az előttünk álló programokról. Ha esetleg valami kimaradna, segíthetsz. 0630 30 33 180, azt meg minden részletet SMS-ben és Viberen, nehogy lemaradjunk az év legjobb programjáról. Na hát van egy népszerű fesztivál, ami Magyarország egyik legismertebb underground zenei eseménye. Itt számos zenei műfaj találkozik, és komoly múltra tekint, hiszen először 2008-ban rendezték meg. Újra jön a Fishing on Orfű Fesztivál, egy könnyűzenei esemény a Pécsi tó melletti Panoráma Campingben, ahol ugye az elsőt is megtartották. A fesztivál nevét pedig a Pécsi Kiscsillag együttes kislemezének címéről, illetve a korongon található Rád Giber László által jegyzett azonos című szerzeményről kapta. 2008 és 12 között még háromnapos volt az esemény, 13-ban pedig először nulladik napot is tartottak, aztán azóta minden évben 4 napos már ez az esemény. Egyetlen kivétel a 2017-es jubileumi év volt, amikor 5 naposra sikeredett. A fesztivált idén is 4 napon át, tehát Orfűn tartják, a teljes program pedig a honlapjukon napi bontásban is elérhető. A fesztiválon több mint 150 koncert és program várja a látogatókat, nehézen tehát mindenkit felsorolni, de nem csak zenei események lesznek, hanem kézőművészeti kiállítások, borbemutatók és számos egyéb kikapcsolódási lehetőség is. Jó, azért párat említek a sok közül: Heaven Street 7, Esti Cornél, 30Y, Blaha Louisiana, Vod Frutik, Péter Fibori és a Love Band, Pazó, Galaxisok, Bobek, kisbetűs ünnepnapok, tényleg nem sorolom tovább, mert végelen a műsornak. Fishing on Orfű Fesztivál rengeteg fellépővel, itt a Petőfin pedig azonnal jönnek további programötletek.

0: Így igaz, hétköznaponként 11 és 1 között számíthatsz rám, ha programokról van szó, aktuálisan és részletesen mindig hozom a kínálatot. Csatlakozhatsz persze, ne feledd 06 30 30 33 180, a számunkon SMS-ben és Viberen is elküldhetsz minden részletet. Kecskeméten a street food, street art és borsétány kínál kalandokat és gasztronómiai programokat, hiszen ez a legnagyobb nyári fesztivál itt a környéken, ahol a borászok az ország minden pontjáról érkeznek, de pezsgő pult is lesz, illetve minőségi street foodok, kézműves hamburger, gőzgombóc, pizza, fagyi, művészeti programok, kiállítások, nagy koncertek minden este a színpadon. Például a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, a Magna Cum Laude és Horváth Tamás is itt lesz a fellépők között, de népszerű hazai DJ-kkel is találkozhatsz, és persze a gyerekeknek is kedveskednek. Iszkiri koncert, Kovácsovics Fruzina koncert is lesz, ott lesz a Fabula Bábszínház, illetve a Csodamalom Bábszínház is. Ezen kívül további látványos performanszok láthatók majd, mint a Guruló zongora, lesz élő szobortáncművészeti performance, tüköremberek és tűzmadarak is. Street food, street art és borsétány tehát Kecskeméten a főtéren, a Petőfin pedig sok-sok további programötlet 11 és 1 között minden hétköznap.
1: Szevasztok, én Kéri

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm, hello, jó munkát, szép napot és jó nyári szünetet. Mindig gondoskodom róla, hogy ne kelljen unatkoznod, vagyis összegyűjtöm aktuálisan, és ilyenkor részletezem, hogy hol és milyen programok várnak rád. Igaz, picit most olyan nézünk jobban a jövőbe. 12. alkalommal ugyanis visszatér a Klassza Parton Fesztivál, ami július 2 és augusztus 3 között ismét különleges vízparti koncert helyszíneken várja a közönséget. Az Érdi Tamás zongoraművész kezdeményezésére indult fesztivál célja, hogy a klasszikus zene élménye a Balaton partjának egyedi hangulatában, közvetlen és mindenki számára elérhető formában szólaljon meg. Az elmúlt 12 év során a rendezvény sorozat a nyári kulturális élet egyik meghatározó eseményévé vált, ahol nemes művészek mellett a klasszikus zenei élet feltörekvő tehetségei is bemutatkozhatnak. A fesztivál egyik legfontosabb értéke a mindenki számára nyitott, ingyenes részvétel, ennek köszönhetően a magas színvonalú klasszikus zene széles közönséghez juthat el, megszólítva ezzel új hallgatói rétegeket is. Emellett kiemelt szerepet kap a fiatal művészek támogatása és bemutatkozási lehetőségeik biztosítása is. Az idei 12. Klassza Parton Fesztivál tehát szeretettel vár minden érdeklődőt a Balaton és Tata vízparti helyszínein, Balatonakaratján, Balaton-Almádiban, Balatonfüreden, Tihanyban, Dörgicsén, Gyulakeszén, Balatonszemesen, Szárszón, Balatonbogláron, Balatonkeresztúron és Tatán. Július 2. az első időpont este 7 óra, Balatonakaratja, Rákóczi Park, Körszínpad, a Térdi Tamás zongoraművész koncertjét láthatod, hallhatod majd, írva a naptárba, és ne feledd, Klassza Parton az idén is. Itt a Petőfin pedig most Dániel Fi folytatja.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A nyár azért szóljon a pihenésről, a töltődésről, a kikapcsolódásról, amennyire csak teheted, adj ennek lehetőséget, és szeret az Itt van Otthonban, mindig megtudhatod, hogy hol is milyen programok várnak rád, hétköznaponként 11 és 1 között. Most jönnek a legfrissebb hírek, majd velük lesz a belga is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Drágám, az a tányér a dédié volt.
13: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
16: Vagy ki sem látsz a dugóból.
15: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
16: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
15: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
16: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
15: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
16: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
15: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
16: a Petőfi Rádióban.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
19: Ma tárgyalnak a vagyon visszaszerzési hivatalról, nyíltabb kommunikációt sürgettek az egészségügyben. Záporok, zivatarok enyhítik a meleget.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
19: Az M44-es autóúton Kecskemét térségében a Békés Csaba felé vezető oldalon baleset történt. A 12-es kilométernél lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
19: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Magyar Péter felszólalása hamarosan kezdődik. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a feltételeket. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter Kármán András közölte. Magyarországra érkezik az eurót használó, uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedűs Zsolt, hozzátette. Egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Elindult a 10. jubileumi Fekete Madonna zarándokvonata lengyelországi Częstochovába. A pálos rendiek által szervezett úton 500-an vesznek részt. A hívők felkeresik a Szűz Mária kegyhelyet, majd Krakóban Mindszent József herceg prímás szobrát is megkoszorúzzák. Ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Biatorbágy és Bicske között. Helyreállították a felső vezetéket, így a járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat. Nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon fokozatosan kora délutánra áll helyre a menetrend.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
19: Kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős viharos szél kísérheti, napközben 30-35 fok, este 20-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
16: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az evit az nagyon jó étvágyat, ha éppen most ültél asztalhoz, ha már túl vagy rájátó, akkor desszertként jön a változatos magyar zenei kínálat, továbbra is itt a Petőfi. Magyarország pedig rengeteg csodás helyet rejt, amit érdemes felfedezni, akár most a nyáron, ebben is segítek, tarts velem, jönnek a részletek.
16: Itt egy újabb óra, kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Sok-sok felfedezésre váró hely pedig szerte az országban. Ha Balaton környékén jársz, akkor ne feledd, hogy a nyugati csücske rengeteg látványos kiránduló helyel csalogat. Például a várjátékai Rohüles Sümeg, vagy Keszthely, és például Zalaszántó, a falu fölötti erdőből valami tájidegen fura építmény kandikál ki, és hívja fel magára rikító fehérségével és szokatlan formájával a figyelmet. Egy szakrális buddhista épülethez lehet tehát felsétálni, ami köré bont édes füstölő illattól és a színű zászlócskáktól, olyan, mintha egy kis darabka Tibetet kapnánk. A 30 méter magas, 24 méter átmérőjű sztupa 1992-es elkészültekor Európa szerte a legnagyobbnak számított a maga nemében. Háromszintes, körteraszos, kupolás, aranycsúcs díszes és 14. dalai láma szentelte fel. Az zalaszántói béke sztupa buddhista szövegeket, relikviákat és egy 24 méter magas életfát rejt. A lépcsősor ugyan egyenesen a felső szinten ülő hatalmas, Koreából származó arany buddhához vezet, az által alapított vallás szellemében azonban a sztupáknak van saját metafizikájuk. Szokás mécsest vagy füstölőt hagyni felajánlásképp, és a szinteket az óramutató járásával megegyezően kell körbejárni, hogy karmánkat pozitív hatások érhessék. Úgy tartják egyébként, hogy a sztupák segítenek elhárítani a természeti katasztrófákat és háborúkat, békét, harmóniát és összhangot teremtenek. Hát akár hiszel benne, akár nem, az biztos, hogy egy olyan hely, ahol érezhető módon mások a rezgések. Zalaszántó sztupa, ez is lehet tehát egy célállomás. Itt a Petőfin pedig sok-sok további érdekességet hallatsz, még tarts velem!

Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar, sok világsztár pedig időről időre felbukkan az országunkban. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone például Budapesten forgat, de Elton Johnnak és Lenny Kravitznek pécsi kötődése van, képzeld, van onnan gyártott szemüvege, vagy rengeteg hírességnek, többek közt Madonnának, Lady Gagának, Justin Biebernek és Ryan Goslingnak is van egy pár bőrkesztyűje a világhírű pécsi kesztyűgyárból. Ha Pécsen jársz, ne feledd, hogy a Bazilika Péter harangját maximum 32 másodpercig lehet csak működtetni, nem várt, hogy tovább szóljon, különben a rezgés károsítaná a tornyot. Ezt például tudtad? Ha Pécsen jársz, akkor ne feledd, az ország első egyeteme így nyitotta meg a kapuit 1367-ben. Van bőven tehát mit felfedezni, és ha Pécsre gondolunk, akkor ott a Jami, az talán a legmeghatározó, vagy a tévétorony, vagy az ikonikus négytornyú székesegyház, vagy állatkert, másoknak a Zsolnai negyed, a Tetje, vagy a Barbakán, de az élhető települések nemzetközi mezőnyében kétszer is helyezést ért el, a város elbűvölő utcácskáin és terején járva kelve, valóban érezhető valamiféle kedves, fiatalos jövésmenés, és se száma a hangulatos teraszoknak, kávézóknak, éttermeknek, a felfedezésre váró műemlékeknek és a múzeumoknak. Szóval rengeteg olyan kis kincs van itt az országban, amit most a nyáron is fel lehet fedezni, és ha már Pécs, akkor a Zsolnai Fényfesztivált se felejtsük, ez az ország első és leglátványosabb tematikus fényművészeti attrakciója. Te merre fogsz járni, merre kalandozol majd az idei nyáron, mik a célállomások? 0630303380, ide is megüzenheted SMS-ben vagy Viberen. Míg jön Mező Misi, a Zaporozs Ecel. Köszi!

Petőfi Rádió, minden magyar, bár az időjárás mindig megszabja egy picit, hogy mit is csinálunk és merre indulunk. Bizonyára sokan a strandokat választják most az elkövetkező időben. Viszont érdemes azért kirándulni is az országban és felfedezni olyan helyeket, amik eddig talán egy picit háttérbe szorultak. Ilyen lehet például a Pannonhalma, a Pannonia Szenthegyi nemet gigantikus kolostor, amit tekintély parancsolóan, mint egy egész birodalom impozáns őrzője emelkedik 300 méterre a környező vidék fölé, és már messziről mágnesként vonza a tekintetet. Érdemes egy kirándulást tenni erre is. A kolostor épület és a gótikus bazilika még 1996-ban 1000 éves fennállásakor felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A magyar kereszténység bölcsője volt egykor, és Pannonhalma határozottan több, mint fő apátság. Az apátság könyvtárában pedig található egy eredeti Luther Biblia és Sziszi királyné néhány eredeti levele is. Az altemplomban helyezték el Habsburg Otto a monarchia utolsó korona hercegének szívurnáját. Egyébként családosok és diákok kulcsot is kaphatnak a monostorhoz, mely egy izgalmas feladatokkal teli felfedező füzet, és segítségével önállóan ismerhetők meg az egyes helyszínek. Az 52 hektáron nevelt szőlőfajták pedig évente képzelt, mint egy 300 ezer üveg kiváló bor teremnek, melyek a világ számos országában kaphatók. Ha Pannonhalmán jársz, akkor ne feledd, Benz és főapátság, élő egyház történelem és menő egésznapos kirándulás, ami vár rád és amit ott eltölthetsz.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a délutáni kikapcsolódás pedig kettő után a Blaha Louisianával már is folytatódik tovább. Ott van a nap.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
6: Vagy ki sem látsz a dugóból?
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M44-es autóúton, Kecskemét térségében, a Békés Csaba felé vezető oldalon. A 12-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. Magyar Péter az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Elérte az éves hiánycél 90%-át a költségvetés. Május végén több mint 3800 milliárd forint volt az államháztartás központi alrendszerének deficitje. A bevételek az első 5 hónapban 7%-kal nőttek, miközben a kiadások több mint 11%-kal emelkedtek. A múlt hónapban ugyanakkor 43,5 milliárd forintos többlettel zárta a költségvetés. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a feltételeket, erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, tegnap 36,5 fokot mértek Újpesten. Ezen a napon a korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten jegyeztek fel 2007-ben.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
10: Egyre több felé beborul az ég, délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar, emiatt több járásra is első fokú riasztást adtak ki. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, 2 elmúlt itt a Petőfi, változatos magyar zenei kínálat kíséri végig a napodat, óráról órára, percről percre. Blaha Louisiana ebben az órában velük kezdünk, ott van a nap, majd jön Odette és Jau is velünk lesz, és sokan mások. Jó szórakozást!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

ébresztő dalokkal. Melyik a kedvenced? 0-30-30-30-380, megírhatod ide. Közben már is felkészül egy olyan csapat, akik még, igaz, csak most kezdődött a nyár, már is meghatároznák nyárzáró koncertjük időpontját. Nem is véletlenül a rendszerváltást szeretnék megünnepelni majd a Budapest Parkban. Úgy érzik, 7 évnyi ellenszélben koncertezés után az életükben először úgy adhatnak koncertet, ahogy eddig még soha, büszkén, felszabadultan egy másik Magyarországon. Előtte pedig itt a Petőfin, a Carson Coma, és az egyszerűen semmi sem egyszerű. Ez

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a folytatásban pedig egy nagyon különleges zenei együttműködés, egy igazi kulturális találkozás jön most, autentikus népzenei dallam és modern pop hangzás ötvözete, amit már is hallhatunk. Talán már sejted is, hogy miről lehet szó. Két csapatnevet mondok, Honeybeast, Pornograss, így már talán közel is kerültél a megoldáshoz. A dal kapcsán múlt héten felmerült, hogy már a virágok már lehullottak a fákról, ami a gyümölcsfákat illeti, most már lassan a gyümölcsök landolnak a földön, és ha a megyre vagy akár a cseresznyére gondolunk, akkor ugye ott van benne az a helyes kis mag, ami nagyon jól repül, akár az ujjunkkal pöcköljük ki, akár hogyha a szánkból van ezzel kapcsolatban világverseny is, a legjobb versenyző akár 5-5 is fél méter távolságra is képes elköpni a magot, akár ezt is ki lehet próbálni, ugye nem kell nagy dolgokra gondolni, hogyha a gyereket szeretnénk lefoglalni a nyáron, például lehet egy ilyen bajnokságot rendezni, egy cseresznye megyköpő, vagy akár majd a dinnyem a köpő bajnokságot otthon megtarthatjuk. A Honeybeast és a Pornograss pedig most visszavezet minket arra a kulturális találkozóra, amit még az elején említettem. Autentikus népzenei dallam és modern pop hangzás. Hullik a cseresznyefa virága. Itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pornograss-tal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát.

Petőfi Rádió minden magyar. Tegnap volt apák napja, remélem nem felejtetted el. A család ünnepek tüsségén most már túl vagyunk, így nyár elején, a testvérek napját április 10-én, az anyák napját ugye mindig május első vasárnapján, a gyereknapot pedig május utolsó vasárnapján szoktuk tartani. Június 21, ez volt az esedékes apák napja. Ugye ajándékötlet szempontjából szerintem mindig a legjobb, hogyha közös élményt adunk a másiknak. Nem tudom, sikerült-e például a tegnapi nap folyamán akár horgászni, közösen meccset nézni, vagy főzni, kirándulni, sétálni egyet, hogy telt 0630 30 30 380, itt is megírhatod. És közben fel lehet készülni, hiszen a nyári időszakban lesz még olyan alkalom, amikor a családi kötelékek kerülhetnek előtérbe, a nagyszülők és idősek világnapját Ferenc pápa kezdeményezésére minden év júliusának 4. vasárnapján tartják, tehát akár be is írhatod a naptárba, ez az idén július 26-a lesz, ez az ünnep a nagyszülők, az idősebb generációk és a fiatalabb családtagok közötti kapcsolat fontosságára hívja fel a figyelmet.

0: Petőfi Rádió minden magyar múltról, jelenről, jövőről a folytatásban. Közvetlen a legfrissebb hírek után. Nyel a belmondó!
1: Akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
7: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Záporok, zivatarok enyhítik a hőséget, alkotmánymódosítással távolítanak el a köztársasági elnököt, lemondott a brit miniszterelnök.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M44-esen Kecskemét térségében, a Békéscsaba felé vezető oldalon. A 12-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, közölte a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hozzátette, szeptembertől a teljes magyar társadalmat bevonva átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, amelynek végén népszavazás fogja megerősíteni az új alaptörvényt. A folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, tette hozzá Magyar Péter. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt Andy Burnham Manchester volt munkáspárti polgármestere, nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Nem kapott Bajnokok Ligája szabadkártyát a Tatabánya, a Szeged és a Ferencváros viszont igen. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője, Nikos Lotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok. Így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkülvette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni Fives pályás nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Egyre több felé beborul az ég, délután főként a Duna vonalában. A keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki zápor, zivatar. Emiatt több járásra is első fokú riasztást adtak ki. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: További jó kikapcsolódás, feltöltődést velünk itt a Petőfin változatos magyar zenei kínálata. Három elmúlt, ha informálnál 0-30-30-30-380, megteted SMS-ben és Viberen is. Korábban, ahogy ígértem, jön a belmondó, lesz, volt, van.
2: Itt egy újabb óra.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

A nagy melegben nagyon fontos, ugye, hogy strandolálkor soha ne ugorjunk felhevült esttel a vízben, lassan, fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutakkal kapcsolatban pedig azért tud, hogy a víz nem alkalmas a frissítésre. Sokkal inkább érdemes párakapukat használni, vagy hűsíthetjük magunkat például a csuklónkon vagy a tarkónkon. Nagyon fontos az is, hogy egy napon akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete a 70 Celsius fokot is meghaladhatja, életveszélyes benne tartózkodni, úgyhogy soha egyetlen percre se hagy gyermeket, idős embert, házi állatot parkoló autóban. Ha ilyet látsz, akkor pedig azonnal hívd a 112-es segélyhívó számot. Ugye ilyenkor a nagy melegben fontos a folyadékpótlása, a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket is ilyenkor, az erős napsugárzás ellen pedig tessék védekezni, hiszen nagyon rövid idő alatt le lehet égni, illetve napszúrást is kaphatunk súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát. Ennek a tünetei lehetnek fejfájás, hányinger, szédülés, láz, tudatzavar, ilyenkor azonnal hűvös, árnyékos helyre kell húzódni, fejet hűteni és folyadékot kell fogyasztani, súlyosabb esetben mentő.

0: 93.9
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, mi sem bonyolult.

0: élvezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek le.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Június 22-e van ma, kezed a hagyma karikák ellenállhatatlan finomságát ünnepelhetjük ma. Gyakran úgy, hogy minél többet eszünk belőle. Egyébként nem tudni, mikor fejlesztették ki először ezt a finom étket, de egy 1802-es szakácskönyvben már megjelent egy hagyma karika-szerű recept. Ma már ugye kedvesznek, például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és a világ szinte minden sarkában. Tehát itt a lehetőség, hogy ma hódoljunk ennek a kis incsiklandó sült hagymás rágcsálni valónak. Ma van a hagyma karika nap. A Petőfin pedig Szájánó énekel.
1: Sziasztok, Szájánó vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Rádió minden magyar, és egy fiatal hölgy már is a folytatásban, aki 6 éves volt, mikor elkezdett zongorázni, majd aztán igaz, azt abba hagyta, viszont már kicsikorától kezdve énekelt, és dalokat is, zenéket is írt, majd jelentkezett egy tehetségkutatóba, ahol második lett, ez 2021 volt, azóta már van saját albuma, és egy olyan új dala, ami talán sokakat meglepett, hiszen eddigi pályafutása során tudatosan kerülte a politikai témákat a nyilvánosság előtt, most viszont úgy döntött, hogy egy szarkasztikus, odamondogatós számmal közvetíti a véleményét, amivel egyébként röviden, tömören fogalmaz. Vége van kicsi, ezt a címet kapta, viszont mi most egy picit visszamegyünk az időbe, hiszen ez is sok a kedvenceit, a Petőfi jön az Odaadom Paulinától.
1: Titok

0: Petőfi Rádió minden magyar, négytől pedig ma is Petőfi Csúcs, újra a Szikora Tomival, aki kipihenten, feltöltődve megérkezett és nem üres kézzel. Petőfi ajándékcsomag van nála, figyeld a részleteket. Hamarosan indul a játék, számunk 0-30-30-30-380 üzennél, SMS-ben és Viberen ezt továbbra is megteheted. Kata búcsúzik, Szikora Tomi mellett pedig Ákos is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Záporok, zivatarok enyhítik a hőséget, alkotmánymódosítással távolítanák el a köztársasági elnököt. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az erős forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-as csomópont és Biatorbágy között, vagyis a 16-os és a 60-as kilométer között. Nyíregyháza elkerülő szakaszán a 338-as főúton egy kis teherautó lesodródott az útról és árogva hajtott. A 8-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, közölte a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában hozzátette, szeptembertől a teljes magyar társadalmat bevonva átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, amelynek végén népszavazás fogja megerősíteni az új alaptörvényt. A folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés és új köztársasági elnököt választ, tette hozzá Magyar Péter. A miniszterelnök továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet megsértett volna a Súlyog Tamás köztársasági elnök. Így reagált a miniszterelnök beszédére és a Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslatára a KDNP frakció vezetője. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Tisza kormány módszere semmiben sem különbözik az előző rendszerétől, mert úgy akarják elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy kétharmaddal odahelyezik a saját bábjukat. Sikerült eloltani a kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet. A csarnok jelentős része leégett, a tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motortere kiégett, de senki sem sérült meg. A tűzoltók üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. A levegőben egészségre ártalmas szennyezést nem mutattak ki, a tűzokát vizsgálják. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer tételt neveztek 58 országból. A magyar borászok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Egyre több felé beborul az ég, délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki zápor, zivatar. Emiatt több járásra is elsőfokú riasztást adtak ki. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. A nyári szünetben is számíthatsz ránk. A Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan feldobjuk a napot játékkal. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat. Maradj velem és mondom a részleteket. A kezdésben Ákos Dala szól.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A nyári szünetben és munka után a csúcsforgalomban folyamatosan frissítjük az aktuális közlekedési infokat, és tőlünk kapod a legtöbb hírt az utakról. Figyelem, a 611-esen Sást közelében két autó ütközött össze, ráadásul az ütközéstől az egyik autó az árokba csúszott. A 12-es kilométernél helyszínelnek tart a műszaki mentés, ezért van tehát forgalomkorlátozás a 611-esen Sást közelében, ahol a 12-es kilométernél két autó ütközött. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontja, valamint Biatorbágy között több helyen lelassul a haladás, mindez a 16-os, valamint a 20-as kilométer között. Szolnokon pedig a Szent István Tisza hídon munkavégzés miatt forgalomkorlátozás van érvényben, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mindezt át a 4-esen, a szolnoki Tisza hídon. A további útinfókat is várom, az egész országból dolgozzunk össze, és adj hírt Nyírbátorból, Tiszabercerről, Zalaegerszegről. Hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: A zenék útját a Supernemmel folytatjuk, egy a millióból. Hamarosan pedig játék indul, Petőfi Rádiós ajándékokért maradj velem, és mondom a részleteket.
2: Egy a sok közül, a tömegben áll, de nem vegyül.

Jó minden magyar. A nyári szünet első napjaiban is számíthatsz ránk, hiszen együtt ünnepeljük azt, hogy itt a... Ennek örömére hamarosan játék indul, nyerj Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez tartalmazza a meglepetésünk, amely a tiéd lehet. És hogy hogyan? Csupán figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on, tehát nem most, hanem majd akkor, amikor meghallod a zenék közötti felhívást. Ha visszahívlak, mondd a szlogent, és vidd a nyereményt a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Ilyen egyszerű, figyelj, a játék néhány perc.

0: Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. A Bagosi Brothers Company dala valakinek nyereményt hoz, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Akkor vagy játékban, hogyha elküldted SMS-ben, hogy Bagosi Brothers Company olyan ő. Ez volt az óra nyerőzenéje, és hogy ki volt a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom, hiszen esélyt kapsz a Petőfi Rádiós ajándékcsomagért.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Kilométerről kilométerre veled tartok, és folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Továbbra is baleset miatt van lassabb haladás Sást közelében a 611-es főúton. Két autó ütközött össze a 12-es kilométernél, ráadásul az ütközéstől az egyik az árokba csúszott. Tart a műszaki mentés, valamint a helyszínelés, mindez tehát a 611-es főúton Sást közelében a 12-es kilométernél. Erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé Tatabányától egészen Biatorbágyig, valamint az M0-ás csomópontjáig. A határ felé vezető oldalon pedig főként az M0-ás csomópontja, valamint Biatorbágy között várható lassabb haladás. És hogy te merre tartasz, hol tapasztalsz lámpahibát, balesetet, várom a közlekedési infokat, az egész országból dolgozzunk össze, adj hírt Zamárdiból, Dabasról, Albertisáról, hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
4: Tudom, hogy

0: Petőfi Rádió minden magyar. 3:45 van, menetrend szerint nemrég elindult a játék. És aki mindenkinél gyorsabb volt, aki elsőként küldött nekünk üzenetet a felhíváskor, ő kapja az esélyt a nyereményért, amely egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag.
1: Halló, tessék!
0: Halló, szia! Én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia Tamás, Dávid vagyok.
0: Hello Dávid! Gyors voltál, és mindenkit megelőzve küldtél nekünk üzenetet.
1: Szuper!
0: Úgyhogy te következel, van két kérdésem a nyereményért. Felkészültél?
1: Hallgatlak.
0: Az első, hogy mondd el nekünk kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Bagosi Brothers, olyan ő.
0: Igen? És mondd a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, okay, akkor megvagyunk. Ma délután te nyertél, gratula!
1: Szuper! Köszönöm szépen!
0: Van már Petőfi Rádiós ajándékcsomagod?
1: Még nincsen.
0: Akkor itt volt az ideje.
1: Ez lesz az első.
0: De jó, és tudod, hogy mit nyertél? Tudod, hogy mit tartalmaz?
1: Hát hallgattam, nyakbaakasztó, talán Petőfis nyakbaakasztó.
0: Igen.
1: Meg ilyen összeválogatott ajándékok.
0: Így van, egész pontosan lesz bögre, kulacs, nyakbaakasztó, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Akkor ez mind a tiéd lesz.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Hol hallgatsz minket, az ország melyik részén vagy?
1: Szolnok megyéből hallgatlak, Kőtelek településről.
0: Aha, időjárás fronton Mizuara.
1: Várjuk most a vihart, most arról Pest irányából nagyon csúnyán jön felfele egy borulás. Hát meglátjuk, mi lesz belőle.
0: Igen, meg ott a Mánza környékén van most ilyen nagyon nagy vihar, hogy Gyöngyös környékén ilyen 20-22 fokig csökkent a hőmérséklet, úgyhogy hát valószínű kaptok az esőből.
1: Igen, úgy nézem én is, hogy ez telibe fog minket kapni. Hát a járság ez ilyen. Egyszer van eső, egyszer nincs.
0: Hát most akkor lesz egy kevéske, legalábbis mindenféleképpen. Mert a következő napokban aztán ismét kánikula a köbön, 38 fok, te bírod a meleget?
1: Bírom, bírom, hál' Istennek, igen.
0: És hogy hűsölsz? Tudtok csobbanni?
1: Hát tervbe lesz az is. Egy kis Balaton, egy kis strandolás.
0: Egy kis Tiszató, az is ott van mellettetek.
1: Egy kis Tiszató, így van, így igaz.
0: Teljen kellemesen a nyarad, én a következő dalt is neked játszom. Jumó Dedi, Hangácsi Márton és a Good Times. Ez a tiéd lesz most a nyeremény mellé.
1: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
0: Dávidnak gratulálok, de holnap te is lehetsz a szerencsés. Játsz velünk 4 és 5 óra

0: Petőfi Rádió minden magyar. Nézzünk egy időt, 5 óra lesz, és mondom, hogy mit felejtettél el az elmúlt pár percben, inni egy korzsizet. Az ország nagy részén kánikula van, fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Én frissítőként mindjárt ezt a dalt hozom. Heaven Street Seven, Dél-Amerika.
1: Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
5: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emeleten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
6: És a hibáztatok előről?
5: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
7: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
8: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Záporok, zivatarok enyhítik a hőséget, alkotmánymódosítással távolítanák el a köztársasági elnököt. Más hatóságoktól is elvonhat majd ügyeket a vagyonvisszaszerzési hivatal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Két autó ütközött a 611-es főúton Sásd közelében. A 12-es kilométernél a félútpályát lezárták. Dolgoznak Szolnokon a Szent István-Tisza hídon. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mindkét irányból torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
9: Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. A kormány.hu oldalon már elérhető az alaptörvény 17. módosításának tervezete, amely szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A tervezethez várják az állampolgárok észrevételeit is egészen szombatig. A miniszterelnök továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet megsértett volna a Súlyog Tamás köztársasági elnök. Így reagált a miniszterelnök beszédére és a Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslatára a KDNP frakció vezetője. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Tisza kormány módszere semmiben sem különbözik az előző rendszerétől, mert úgy akarják elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy kétharmaddal odahelyezik a saját bábjukat. Kiemelt ügyekkel foglalkozik majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely saját hatáskörben fog eljárni, és egyes ügyeket magához vonhat majd más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását. Ujjás Gergely hangsúlyozta, az Orbán kormány 16 éve Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt, amelynek 14 évig Magyar Péter is része volt. A KDNP frakció vezetője is azt emelte ki, hogy Magyar Péter úgy beszél maffia kormányról, hogy annak ő is része volt. A Mi Hazánk frakció vezetője hangsúlyozta, minden segítséget megadnak a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, de nem lesznek partnerek abban, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Egyre több felé beborul az ég. Délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki zápor, zivatar. Emiatt több járásra is elsőfokú riasztást adtak ki. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erősebb viharos lökések is lehetnek. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra után is együtt hűsölünk a Petőfi Rádióban, magyar zenék teszik teljessé a nyarunkat. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ebben az órában a hangulat felelős a Blaha Louisiana, Moriones és Jude Law, a kezdés pedig a Heaven Street 7-é, itt a Dél-Amerika.
2: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag.

0: Friss hírek az utakról.
1: Hogy hol mi a szitu a forgalomban, várom a közlekedési infokat, és folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Balesetről jelenleg nincs infóm, útfelújításról viszont annál inkább. Például Szolnokon a Szent István-Tisza híd dilatáció szerkezetét javítják a 4-es főúton a 99-es kilométernél. Itt jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, mindkét irányból torlódások elkészülnöd, mindezt át Szolnokon, a 4-es főúton a Tisza hídon a 99-es kilométernél. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között dolgoznak, éppen ezért itt napközben több helyen csak egy sávon megy a forgalom, és jelzőrök, jelzőlámpák irányítják a forgalmat, mindez tehát szakaszosan Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton, és autópályáinkon is lassabb haladásra kell készülnöd, főként az M1-esen, ahol a főváros felé tartó oldalon Tatabányától mondhatni az M0-ás csomópontjáig torlódásra lassabb haladásra kell készülnöd, mint ahogy mindig, most is. De a további útinfókat is várom az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj hírt Gyuláról, Lajos Mizséről, Mezőberényből. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Jude Law-val folytatom most, aki idén 10. alkalommal veszi be a Budapest Parkot. Ráadásul egymás után két este. Az első este a jól ismert Jude Law hangzásvilággal találkozhatunk, a másik este pedig egy teljesen új dimenzió vár minket, mert szimfonikus zenekarral érkezik a park színpadára. Wow! Új lemez, dupla koncert, két külön világ, mindez majd októberben, 2. és 3. Azért kíváncsi lennék, hogy szól ez a dal szimfonikusan. Jude Law Vroom!
1: Ez

0: ezt az előadót is
1: a magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Nézem, ahogy

Petőfi Rádió minden magyar. Egy perc múlva lesz 3:46. Töltetek egy italt? Nagyon fontos most a folyadékpótlás, a folyadékfogyasztás, mert hogyha úgy érzed, hogy valaki, mintha fejjel tekerte volna a termosztátot, akkor nem csak képzelődsz. A következő egy hétben, napközben simán 35 fok felett leszünk, bár még holnap is, sőt szerdán is előfordulhatnak záporok, gyorsan jövő zivatarok, kisebb felfrissülés. A hét második fele viszont igazi nyári üzemmódba kapcsol. Sok napsütés, kevés felhő, perzselő meleg és 35 fok. Szóval az árnyék, a naptej és a víz különösen jó barátunk lesz. Meg a napszemüveg. Gyuri

0: Petőfi Rádió minden magyar. Együtt ünnepeljük azt, hogy itt a... És ma június 22-én boldog névnapot kívánunk a Paulináknak. Őket is meglepheted egy dallal, 7-kor indul a kívánság műsor. Addig sem maradunk zene nélkül. Mindjárt Király Viktor és a Rászól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 250 grammos többféle Mercedes szent csak 1999 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: Záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. Minden rendvédelmi szervezetet bevonhat majd a vagyonvisszaszerzési hivatal. Alkotmánymódosítással távolítanák el a köztársasági elnököt.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Kiemelt ügyekkel foglalkozik majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely saját hatáskörben fog eljárni, és egyes ügyeket magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kor és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az Orbán kormány 16 éve Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt, amelynek 14 évig Magyar Péter is része volt. A KDNP frakció vezetője is azt emelte ki, hogy Magyar Péter úgy beszél maffia kormányról, hogy annak ő is része volt. A Mi Hazánk frakció vezetője hangsúlyozta, minden segítséget megadnak a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, de nem lesznek partnerek abban, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. A kormány.hu oldalon már elérhető az alaptörvény 17. módosításának tervezete, amely szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A tervezethez várják az állampolgárok észrevételeit is egészen szombatig. A miniszterelnök továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet megsértett volna a Súlyog Tamás köztársasági elnök. Így reagált a miniszterelnök beszédére és a Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslatára a KDNP frakció vezetője. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Tisza kormány módszere semmiben sem különbözik az előző rendszerétől, mert úgy akarják elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy kétharmaddal oda helyezik a saját bábjukat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Egyre több felé beborul az ég, főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki zápor, zivatar, emiatt több járásra is elsőfokú riasztást adtak ki. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 6 óra van, a nyárban szólnak a legnagyobb magyar kedvencek a Petőfi Rádióban. Valahol perzselő meleg van 34 fokkal, máshol pedig felhőszakadás 20 fokkal. A Petőfi Rádióra számíthatsz a folytatásban. Most a nap végén Király Viktorral lazulunk. Itt a rán.
5: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A nyári szünetben is számíthatsz ránk, mögöttünk a Bóbek és a Nolmec.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Sokan vezetünk együtt, éppen ezért várom a közlekedési infókat, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Figyelem, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszakhibás teherautó veszteg el. A 89-es kilométernél egy sáv foglalt, ezért van tehát minimálisan lassabb haladás. A 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között, ahol egy műszakhibás teherautó veszteg el a 89-es kilométernél. Több helyen dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, éppen ezért helyenként egy-egy sávon megy a forgalom, tehát mindez az 52-esen Fülöpszállás és Solt között. Én a további közlekedési infokat is várom, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj hírt Mohácsról, Dabasról, Zalaegerszegről, csörgess a 061-759-6060-on.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
1: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Itt az Anne and the Barbies és a segges a Balatonban. Ami most pont aktuális, mert a Balcsi már simán 25 fokos. Ráadásul a következő napokban tovább melegszik, és nem csak nálunk lesz ilyen hatalmas nagy forróság, és nem csak nálunk van ilyen meleg, hanem Franciaországban is berobbant a forróság Európa nyugati részére. A legizzasztóbb helyeken Franciaországban 42,5 fokot mértek tegnap. Brutális. Ráadásul a következő napokban fokozódik a kánikula nálunk is, sőt, a hét közepére a Brit-szigetek déli részére is beköszönt a 40 fok közeli hőség. Hihetetlen. Egyelőre nagyon sok helyen záporok frissítenek, zivatarok hűtik le az időt, ugyanakkor szerdától, csütörtöktől izzasztó kánikula, forróság, 35 fok, napsütés, ez vár ránk a hét második felében. Most pedig felfrissít minket az új Iron Mafia dal.
1: Szevasztok, én Kéri Andrást, Kálám.

0: friss hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, a 13-ason Nagy Igmánd közelében két autó frontálisan ütközött, a 15-ös kilométernél van forgalomkorlátozás. Baleset tehát a 13-as főúton Nagy Igmánd közelében, ahol frontális karambol történt a 15-ös kilométernél. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszakhibás teherautó veszteg el. Itt a 89-es kilométernél egy sávot lezártak, tehát mindez a 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között. És Betty jelzett nekünk Szombathelyről, hogy hál' Istennek náluk nincs tumultus, jól lehet haladni, és bár most vihar érkezik, vihar van, de egy kis felfrissülésnek örülnek. Betty, örülök, hogy velünk vagytok, és a további közlekedési infokat is várom. Az egész országból dolgozzunk össze. Adj hírt Hevesről, Szabadszállásról, Nagyszékelyből. Csörges a 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Ez a telefonszám pedig az üzenetek, a dalkérések miatt is fontos. 7-kor kezdődik a Petőfi Rádió kívánság műsora. Lepjük meg a névnapos Paulinákat, vagy a születésnaposokat.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hét után te következel. A személyes kedvenced, az üzeneted. Indul a kívánság műsor. 06 30 30 30 380, itt akár Viberen is elérsz minket. Például az első üzenet pontosan egy órája érkezett. Hello Tomi, én az első dalt a kívánság műsorban a 46. házassági évfordulónk alkalmából szeretném küldeni. Szóval köszönhetjük Turi Erikát és Kis Jánost. Nagyon-nagyon gratulálunk nektek a Margaret Island-del. Engedd, hogy szabad legyek, ez mindjárt a tiétek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. Minden rendvédelmi szervezetet használhat majd a vagyonvisszaszerzési hivatal. Andy Burnham az új brit miniszterelnök.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Frontálisan ütközött két autó a 13-as főúton Nagyigmánd közelében. A 15-ös kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Egy műszaki hibás teherautó vesztegel a 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között. A 89-es kilométernél a félút pályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Kiemelt ügyekkel foglalkozik majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely saját hatáskörben fog eljárni, és egyes ügyeket magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, Manchester volt polgármestere, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is megszűnt. Az elmúlt hetekben több munkáspárti képviselő is nyíltan követelte Keir Starmer távozását. Engedélyezni fogja Irán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. G.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Újpestre igazolt Szappanos Péter, köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 19 órától rendezik az Argentina-Ausztria mérkőzést a labdarúgó világbajnoksági J csoportjában. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter, jelentette be mindkét NB1-ben szereplő klub. A felcsúktiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasított az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkül vett az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyerte a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füves pályás nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Egyre több felé beborul az ég, főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki zápor, zivatar. Emiatt több járásra is elsőfokú riasztást adtak ki. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. Holnap azonban már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Margaret Island enged, hogy szabad legyek. Ma ezzel indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, de hogy melyik dal legyen a következő, ami feldobná az estét, vagy ellazítana így egy hétfői nap után, várom, hogy megírt 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig megállás nélkül veszem felfelé a telefonokat. Te következel, hogy szólíthatlak?
3: Tamara vagyok.
2: Hello Tamara, Mizu, hogy indul a nyári szünet?
3: Hát nagyon jól indul. Képzeld el, hogy most vagyunk egy 8-asban ketten, és hát nagyon szeretnénk kérni egy számot, ez az osztály kérése.
2: Wow, ez csak természetes. Melyik az a zene, ami megcsinálná hozzátok a hangulatot?
3: Bármi jó halott pénzdel, bármi.
2: Oké, halott pénzdel akkor megrendelve. Melyik osztálynak?
3: A Ramazester Vinca általános iskolának, Sümegen, a 8. A osztálynak szeretném ezt a számot.
2: Aha, és akkor most kajátok, vagy mi lesz még a program?
3: Én hát még dartozunk, meg az egyik osztálytársunk hegyén vagyunk, és nagyon jó itt a hangulat, osztályfőnök, és itt van mindenki,
2: aha,
3: pálinka van. Nagyon jó.
2: Na hát akkor kocintotok is, fent vagytok a hegyen, kilátás, panoráma.
3: Igen, nagyon jók a hangulatok.
2: Na ez menő, hát akkor én pedig nektek játszom a következő dalt, és nagyon jó nyarat kívánok az egész osztálynak, az egész csapatnak.
3: Nagyon szépen köszönjük, uti.
2: Halott pénz, hello lányok, ez most a tiétek a Petőfi Rádióban, de mást is szívesen meglepünk. Ez a kívánság is.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, én pedig Tamás, és útközben.
2: Hello, hallgatlak, merre vagy útközben?
3: Miskolcról megyek Szolnokra, de lassan már Szolnoknál tartok. Uh-huh. Viszont így mondtad, hogy aki lát valamit útközben, az szóljon. Figyeljenek oda az autósok az autójuk alá is. Épp az előbb hevesen hajtottam át, amikor láttam, hogy egy autóval el akarnak indulni, és egy kutya húzódott be alájuk az eső miatt. Még időben meg tudtam állni és szólni, nekik így nem ütötték el a saját kutyájukat, de nem sokan múlt.
2: Aj, de jó, hogy ezt mondod, igen. Hát meg ugye a cicák hajlamosak eléggé beszaladni ide. Ha vihar van, akkor emiatt, ha meg meleg van, akkor meg ne zárjuk be őket, mert ugye, ha meg meleg van, akkor meg ez a gyakori, hogy nagyon sokan, csak két percet bent hagyjuk a kutyust, aztán megvan a baj.
3: Figyeljünk rájuk, ha már felelősséget vállaltunk értük.
2: Neked van kutyusod, van házi állatod?
3: Egy mini Yorkshire terrierünk van, imádjuk, szeretjük.
2: Aha, hogy hívják őt?
3: Cukinak.
2: Cuki. Ő benti vagy kinti kutyus?
3: Ő benti, de szabad kijárása van
2: udvarra. Ja, na király. Na küldjünk esetleg Cukinak vagy Cukiéknak otthonra egy számot?
3: Küldjünk.
2: Bízd ránk, akkor nagyon köszi, hogy hívtál.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Rengeteg az üzenet is, például Jani Szombathelyről csatlakozott hozzánk, aki a Zanati úti gyárba a délutános csapatnak szeretné küldeni a következő számot, mert nálam még nem tette meg ezt. Jani, csak rátok vártam. Artur Rambó, utcasarki fény, ez a délutános csapaté.
0: Ez a legújabb magyar zene.
4: Neked adtam a szárnyam, nem repülök veled.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A kívánságműsor fordítva is működik, tehát hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Így lesz igaz ilyen meglepetés.
3: Blanka.
2: Blanka, hello, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
3: Szia, Tami.
2: Hello, a barátnőtől kaptam meg a telefonszámod, ugyanis ő írt nekem, hogy most érettségiztél, érettségiztetek, és hát erről szeretnék érdeklődni, hogy hogy sikerült.
3: Hú, nagyon jó volt. Jól sikerültek a szóbeli képzés, most már szabadság van.
2: Akkor minden pipa, lement ez a teher a vállatokról?
3: Igen, igen.
2: Na, hát akkor óriási gratula nektek.
3: Köszönjük szépen, köszönjük, Tomi.
2: Van ünneplés, vagy volt ünneplés? Kocintottatok?
3: Igen, most éppen hozzámegyek ünnepelni.
2: Aha, ott is alszol, vagy mi lesz a program?
3: Igen, hát aztán megyünk reggel fodrászhoz.
2: Fodrászhoz? Na, milyen hajat csináltatok?
3: Szürkülünk a nyáron.
2: Afrofonás nem játszik, csajok?
3: Tengerpart, most vagy a tengerparton.
2: Aha, és lesz valamikor tengerpart?
3: Hát reméljük, megyünk majd Hollandiába, Hágába, és ott lesz tengerpart is.
2: Na, szuper. Hát akkor érezzétek jól magatokat, kellemes nyarat, és a következő dala pedig meglepünk téged. Bye Alex és a Slep, nehéz vagyok. Ezzel küldünk egy nagy puszit, meg ezt a zenét nektek a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm, hogy hívtál, jó munkát.
2: Várom a további üzeneteket is, ez a kívánságműsor 9 óráig. A telefonszámunk változatlan 061 759 6060. Csörög most. Tegnap.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A dalkérések az üzenetek mellett a közlekedési infokra is számítok. Figyelem, frontális karambol történt a 37-esen Sárospatak közelében. Teljes útzár van a 69-es kilométernél, tehát baleset, frontális karambol a 37-es főúton, Sárospatak közelében, ahol a 69-es kilométernél teljes útzár van. És még korábban baleset volt a 13-as főúton, Nagyigmánd közelében a 16-os kilométernél. Itt is forgalomkorlátozás van érvényben, tehát a 13-ason Nagyigmánd közelében. Útközben pedig elkísér minket az Amor fördögök dala. Nekem a Balaton, és hogy kinek, kiknek játszatom? Például Dia és a fia Marci csatlakozott hozzánk. Szia Tomi, most megyünk a Balatonra, és szeretnénk kérni egy nyári számot. Ezzel kívánok tartalmas vakációt mindenkinek. Mi is ezt kívánjuk? Vakáció! Együtt ünnepelünk!

0: zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Minden magyar.

0: 0-30-59-60-60.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Noémi például üzenetet küldött nekünk a 0-30-30-30-380-on. Hello Tomi, Atinak szeretném üzenni, hogy nagyon hiányzol. Imádlak és várom, hogy újra láthassalak. A következő dallal összekötünk titeket. És Gina is csatlakozott hozzánk, akinek ma sikerült a forgalmi vizsgája. A legjobb barátnőjével, Hannával éppen ünnepelnek. Gratulálok nektek! Vatfutik, lehetek én is, ez néhány perc és a tiétek.
3: Lehetek én is az egyetlen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
1: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedj a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka,

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. Minden rendvédelmi szervezetet használhat majd a vagyonvisszaszerzési hivatal. Andy Burnham, az új brit miniszterelnök.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Frontálisan ütközött két autó a 13-as főúton Nagyigmánd közelében. A 15-ös kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Egy műszaki hibás teherautó vesztegel a 31-es főúton Jászjákóhalma és Jászapáti között. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Baleset történt a 37-es főúton Sárospatak közelében. A 69-es kilométernél az utat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Jelentős károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 riasztást kaptak. Egyes helyeken még ma reggel is dolgoztak. Főleg kidőlt fákhoz, megrongálódott vezetékekhez riasztották őket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. Az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselők mandátumának 12 évben korlátozása is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, Manchester volt polgármestere, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is megszűnt. Az elmúlt hetekben több munkáspárti képviselő nyíltan követelte Keir Starmer távozását. Engedélyezni fogja Irán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrének tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra után a Naplementében folytatjuk az élő kívánságműsort, hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Még közel 60 perc a tiéd, várom az üzeneted, lett meg valakit rajtunk keresztül. A hívható számunk 061 759 6060.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió. Minden

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Viszont most meglepetés hadjárat indul. Valakire rácsörgök. Ha te is szeretnél valakit megajándékozni egy üzenettel, egy dallal, akkor akár add meg a telefonszámát, én pedig felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzenetet. Hoppá, Ritát hívtam volna, viszont valószínű, hogy ne zavarjanak, módban van a telefonja. A párjától kapta meg a telefonszámát, és ő írt nekünk, hogy szeretné megajándékozni egy dadal. A két lánya nevében Bianca és Boglárka küldi neki a következő számot, azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szeretnek téged, és hogy nagyon vidám nyarat kívánnak. Tiétek a Bagosi Brothers Company és a Zuhan.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedés infokat is, hiszen sokan vezetünk együtt, figyelem!
0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Frontálisan ütközött két autó a 37-es főúton Sárospatak közelében, Sárospatak és Sátoraljaújhely között a 69-es kilométernél. Ezért van tehát forgalomkorlátozás a 37-es főúton Sárospataknál. És a 13-ason Nagyigmánd közelében két autó ütközött, ezért a 16-os kilométernél szintén forgalomkorlátozás van. Tehát a 13-as főúton Nagyigmánd közelében a 16-os kilométernél. Várom a további infokat is, dolgozzunk össze! És adj helyzetjelentést Polgáról, Veszprémből, Tétről, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.
2: Például a következő dalt Niki választotta a legjobb barátnőjének, Biankának, akivel ma együtt voltak jóga órán, és ez a kedvencük. Hullik a cseresznyefa virága.
3: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ez

0: 0061 759 6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket 0630303380 most egy üzenetes blokk következik, ezek közül szemezek. Krisztián választotta a következő dalt Georginának, azzal az üzenettel, hogy köszönöm, hogy akkor is mellettem vagy, amikor én sem vagyok könnyű eset. Nagyon-nagyon szeretlek. Hát én pedig nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és megajándékozunk titeket a következő zenével. Balázs éppen Ausztriából tart hazafelé, és a következő számot a 6 éves kisfiának Bencének küldi, aki most otthon hallgat minket, de már alig várja, hogy megölelgessen téged. És Dorka is csatlakozott hozzánk, aki ma kapta készhez a bizonyítványát, és azt írja, hogy most már akkor hivatalosan is elindult a nyári szünet, a következő dalt pedig a 7B-nek szeretnék küldeni. Köszi, hogy velünk vagytok és minket hallgattok, jó nyarat kívánunk, hiszen együtt ünnepeljük azt, hogy itt a... Kinek hogy tennek a nyári szünet első napjai? Várom az üzeneteket, most a Teleholddal a közben. Szerenáldozó, a Petőfin.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Melinda üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a kislányával, Biancával autózik éppen hazafelé, ugyanis egy csajos shoppingos délutánon voltak, és üzeni neked, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Elkísérünk titeket. 9 után a folytatásban Sunny Roland vált engem, kezdődik a Kultúr Fitness. Én pedig holnap is számítok rád a Petőfi Rádióban. Szép nyárestét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
0: Magyarok.
1: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
0: A Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg idő lesz holnap, csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Jelentős károkat okozott a tegnapi vihar az országban. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Frontálisan ütközött két autó a 37-es főúton Sárospatak közelében. A 69-es kilométernél az utat lezárták. Műszaki hibás teherautó vesztegel a 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Jelentős károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófa védők csak nem 400 riasztást kaptak. Egyes helyeken még ma reggel is dolgoztak. Főleg kidőlt fákhoz, megrongálódott vezetékekhez riasztották őket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselők mandátumának 12 évben korlátozása is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, Manchester volt polgármestere, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is megszűnt. Az elmúlt hetekben több munkáspárti képviselő nyíltan követelte Starmer távozását. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füst képződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csak nem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában a zene világában, egészen pontosan a jazz világában fogunk kalandozni, szóba kerül majd többek között a Budapest Jazz Orchestra és az Urbán Orsi Group is. Urbán Orsi, énekesnő, előadó művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, kicsit szűkítem, műfajilag a jazz világában fogunk elsősorban kalandozni, és már itt tővelem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb jazz énekesnője, énektanára, mentora, Urbán Orsi. Köszöntelek, de jó, hogy
2: jöttél. Szia, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És pont ezzel szerettem volna kezdeni, hogy pár hónappal ezelőtt ültünk ugyanitt a stúdióban, akkor még hát nem énekesnői mi voltadból kifolyólag ültél itt, hanem mentor létedből kifolyólag, mert hogy a dalban te is részt vettél az infalak mögött.
2: Igen. Hát ez így visszatérő elem az életembe, és ennek nagyon örülök, és sőt, hogy, tehát, hogy mindig ez, hogy, ugye, hogy az ember, hát én énekesnő vagyok, és egyébként tanítok is, és akkor voltak néha olyan szakaszok az életemben, amikor hát, többet tanítottam, mint énekeltem, de ez mindig van, és ennek nagyon örülök, és most is hálás vagyok, hogy a dalban is voltam, mert ez azt jelenti, hogy talán ott szükség van rám, vagy tudok olyat mondani, ami ott megállja a helyét, mert nem én könyörögtem, hogy legyek, hanem hogy büszke vagyok arra, hogy engem oda elhívtak.
1: Hát kellett alakítani bizonyos dalokat, ugye, a te műfajodnak megfelelően, igen. Valami ilyesmi volt a feladat, igen. Ezt megugrottad. Milyen élmények maradtak egyébként? Milyen volt együtt dolgozni a fiatalokkal, idősebbekkel?
2: Hát az az igazság, hogy érdekes volt, hogy aztán mindenkinek három, nem csak nekem, majdnem mindenkinek három dala volt, vagy igen. Mondjuk négy, attól függ, hogy a matek hogy jött ki. És tényleg utána megállapítottam, hogy az volt a legérdekesebb, hogy mindenki teljesen más, hogy viszonyult a feladathoz, igen, és hogy milyen csodás, hogy az emberek ilyen sokfélék, mert hogy ahányféle csapat volt, vagy dal, annyiféleképpen reagáltak erre az egész dologra. Szóval volt, aki könnyebb, és az egyik sem volt baj, hogy jó vagy rossz, de volt, aki könnyebben el tudott rugaszkodni, és nagyon bele tudta helyezni magát, volt, aki totál felszívta magát, és 150%-on égve egész végig azon gondolkozott, hogy legyen, és még ez legyen a dalba, és még az legyen, és még ezt is csináljuk, és akkor aranzsban, és akkor fúvosok, és minden. És voltak, akik meg inkább úgy érezték, hogy annyira sajátjuk a saját daluk, hogy sokkal nehezebben tudtak kilépni belőle. És ez számomra nagyon érdekes volt, de egyik sem jó vagy rosszabb, mert nem baj szerintem, hogyha így vagy úgy reagáltak.
1: Évtizedek óta benne vagy ebben a szakmában, hogyha egy ilyen átalakításra vagy átdolgozásra kerül sor, akkor te hogy állsz hozzá, vagy hogy álltál hozzá a feladathoz? Az éneklésnek magának, az előadás módnak kell jazzesnek lennie, vagy a jazzen belül bármilyen stílusúnak, vagy mint hogy említetted az arrancsokat, hogy akkor egy olyan megjelenést, zenei megjelenést tegyünk mögé, hogy akkor az egy akármelyik jazz színpadon meg tudja állni a helye. Szóval így összességében.
2: Igen. Tulajdonképpen nem is, elsődlegesen az ember azt szeretné kitalálni szerintem, hogy hogyan szeretné más, hogy ugye valami stílusba ültesse, vagy csak úgy egyszerűen legyen más, hogy a jazz ugye gyakorlatilag mindent megenged magának, és az ellenkezőjét is. Tehát ha én most magamból indulok ki, és mi a jazz zenészek azért nagyon sokszor nem a saját zenénket játsszuk, hanem már meglévő dalokat, akár, és ez nem csak a standardekre vonatkozik, hanem pop dalokat. Én azt gondolom, hogy talán annak, hogy csak egy másik stílusba ültessem, de minden ugyanolyan legyen, az talán kevésbé érdekes, ha szabad így mondanom. Tehát szerintem óhatatlan, hogy az ember mindig a saját maga egyéniségére alakítja, és mi a jazzben igazából ezt is tanuljuk, hiszen ezek a standardek is tulajdonképpen csak egy vázlatok, vagy egy vázak, és az embernek rögtön meg kell tanulnia ahhoz idomulni, hogy hogyan tudja ezt rögtön a saját képére formálni, vagy a maga módján előadni. Most nem tudom, hogy sikerült a kérdésre válaszolnom.
1: Értem, viszont az jön át az iménti mondataidból, hogy akkor ennek megfelelően azok a dalok, amiket neked át kellett alakítani, segíteni kellett benne, hogy sikerüljön azt átalakítani, akkor azok Urbán Orsisak lettek, mert gondolom én, hogy az ember a saját kis medréből kilépni nem nagyon tud. Tehát, hogy nekik azt kellett volna megmutatni, hogy te mit gondolsz arról. És te meg azt gondolod, hogy te milyen lennél abban, nem?
2: Igen, de az egy nagyon fontos szempont volt, és én ezt tartottam is magamat, sőt szerintem a többi mentortársam is tartotta magát, hogy nem azt kellett megmondanunk, hogy játsszák el, hanem csak tanácsokat, opciókat adni, de nekik kellett abból választani. Amikor most arról volt szó, hogy aranzsban, azt is ők döntötték el, hogy oda szeretnének valamit, és akkor találjunk ki, hogy ott a trombita mit fújjon, mert eleve nincs a zenekarba trombita, vagy mit tudom én. Tehát nekik maguknak kellett kitalálni, mi igazából tanácsokat osztogattunk, és ha arra azt mondták, hogy ezt nem akarják, akkor azt mondtuk, hogy oké, akkor ezt nem akarjátok.
1: Minden úgy sikerült, tehát, ahogy neked tetszett egyébként ezek közül a dalok közül, vagy ahogy te azt elképzelted, vagy volt olyan, aki azt mondta, és akkor most még mindig a dalnál járunk, hogy olyan lett az előadás, hogy te azt nagyon másképp csináltad volna.
2: Volt olyan, ahol egy kicsit másképp csináltam volna, akár mondtam is, és nem fogadták el, és én ezt elfogadtam, hogy nem fogadták el. Most, hogy miért nem, hogy nem tudtak kilépni, vagy nem tudták, úgy érezték, hogy nem tudják megvalósítani, vagy szerintük az egy hülye ötlet volt, bocsánat, ezt most már nem tudom, de volt, aki ezt nem valósította meg, tehát ilyen értelemben volt olyan, amit én nem úgy csináltam volna, de szerintem ez rendben van, és ahogy az előbb mondtam, ez nem erről szólt, hogy én most megmondom a tutit, és akkor mindenki térdre is úgy csinál, hanem tényleg tanácsokat kell osztogatni. Egyébként, bocsánat, még egy mondat, egyébként ez a pedagógiai dolog, a pedagógiának is tulajdonképpen szerintem az egyik lényege, hogy én ötleteket adok, és utána ő magától ötletelni tud. Legalábbis ez a jazzben szerintem nagyon tud működni, hogy nem megmondani kell, hogy ő mit csináljon, hanem megmutatom, hogy szerintem ez is jó lehet, nézd, így szokták, így jó, de igazából aztán ő találja ki magát.
1: A végét, persze. Igen. Csak az van ezzel, hogy ahhoz, hogy te tudj ilyen alternatívákat adni, ahhoz nagyon sok szakmai tapasztalat kell egyrészről. Másrészt pedig, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor jó, tetszik ez is, meg az is, meg az is, de hogy én mégis kicsivel másképp gondolom, ahhoz a másik oldalról is kell, hogy legyen valami szakmai tapasztalat. Vagy lehet, hogy nem tudom, ellenállás, hogy akkor csak azért sem csinálom.
2: Igen, azt. Hát ez konkrétan így is történik az életben, tehát az én oldalamról nyilván az van, hogy akkor tudok tanácsokat adni, ha arról van véleményem, vagy sokféle tapasztalatom, vagy sokféle ötletem. Viszont az, hogy ő ezt ne fogadja meg, és mégis úgy csinálja, hogy ő szeretné, az nem feltétlenül szakmai tapasztalatot jelent, hogy csak könnyes. Hát és akkor igen, akkor nem fogadta el, akkor úgy csinálta, hogy ő szerette volna.
1: Mi viselje a következményeket?
2: Hát persze.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Urbán Orsi, énekesnő, előadó, művész, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: A fiatalok zeneisége azért elég szerteágazó, és voltál kapcsolatban fiatalokkal.
1: Igen.
0: A dalban is. Egyébként, hogyha nem a jazzre gondolunk, mert az nyilván egy réteg műfaj, ha bár mindent tartalmaz egy kis jazz. Igen. De hogy a mai fiatalok zenéjéről te mit gondolsz egyébként, Orsi?
1: Hát, hú, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy mindig az a dolgunk, hogy pozitívan és reménytelve álljunk a fiatalság elé, hiszen ők mindig új dolgot hoznak. Tehát én azt gondolom, hogy a mai fiatalok nagyon széles látókörűek a zenében is. Nagyon sok minden inger éri őket, most bocsánat, hogy így mondom, akár a digitális térben, akár máshogy, tehát nagyon sokféle zenei hatás éri őket, és ezáltal szerintem nagyon-nagyon ügyesek, és nagyon-nagyon kreatívak. Ha szabad egy kevésbé jó dolgot is hozzákapcsolnom, ami meg általában ugye a mostani világra jellemző, hogy nagyon gyorsan túl gördülünk mindenen, ezáltal ők sokkal kevesebb dologból is már mernek összerakni valamit, ami egyébként ez egy jó dolog is akár, de mégis úgy van, hogy talán én úgy érzem, hogy nem feltétlenül mélyednek el annyi mindenben, hanem rögtön gyorsan összeratnak egy dalt, egy-két harmónia, gyorsan dal, zenekar, már megyünk, rakjuk, és ez tényleg részben jó, részben meg hát lehet, hogy nem olyan jó, de most ezt a világot éljük.
0: Azért volt a kérdés, mert amikor mi 20 évesek voltunk, tinik voltunk, kb. Egyidősek vagyunk, akkor azért jól elkülöníthető zenei stílusok voltak, vagy így visszanézve, minthogyha azok lettek volna, amikor benne éltük, pontosan tudtuk, mi a pop, mi az underground, mi a metal, stb. És akkor a jazzre talán még nem is annyira figyeltünk a 90-es években, réteg műfaj volt. Manapság pedig ugye, mintha elmosódtak volna ezek a határok, és mi, akik abban szocializálódtunk, hogy akkor tudjuk, hogy mi az a Bros, meg New Kids on the Block, meg Metallica, most már nagyon nincs ez.
1: Igen, én azt gondolom, hogy azért, mert annyi fajta inger éri őket minden, hogyan, hogy ez sokkal jobban összemosódik, mint hogy régebben megküzdöttél egy bakelit, Metallica bakelit, meg egy New Kids on the Block a rádión, hogy valahogy befog. Azért sokkal jobban megküzdöttünk, ezért sokkal jobban el is váltak ezek a dolgok. Most meg egy ilyen nagy
0: katyvasz, olvasztó tégely.
1: Igen, nem merném a katyvaszt mondani, vagy hogy ne legyen ez ilyen, mert én tényleg hiszek abban, hogy én nem akarom ezt degradálni egyáltalán. Ez most ilyen. Ebből is lehetnek jó dolgok, csak ez most más.
0: Igen, és mint hogy említetted, a metódus, a technológia is más volt a 90-es, még a 2000-es években is az elkészítéssel kapcsolatban, mert hogy hónapokon keresztül, heteken keresztül ültetek egy dalon, vagy ültünk egy dalon.
1: Igen.
0: Most meg kint van a számítógépet, 5 perc múlva már kint van a közösségi oldalon.
1: Ez így van. És hogy ezt nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, de ez most ilyen. Ha. Tehát ebből a szempontból sokkal kreatívabbak, sokkal bátrabbak, tehát tényleg én csomószor nem mertem volna még ki sem menni az ajtón, nem hogy azt mondani, hogy zenekarba énekelek, meg zenész vagyok, hanem még jó, hát, tehát én még meg a gyakorlás fázisban lettem volna, amikor ők már nem ott érzik magukat, és nem feltétlenül ez az ő hibájuk, hát ez most ilyen.
0: És nincs ezzel baj,
1: ehhez
0: is hozzá kell nekünk bumereknek talán szoknunk, vagy
1: igen,
0: kell
1: majd lesz ebből is valami. Igen.
0: És folytassuk úgy, hogy te, aki abban szocializálódtál, mint amiről az imént beszéltünk, te próbáltad ezt egyébként az elmúlt években, hogy akkor üljünk le a számítógéphez, és akkor valamit pakoljunk össze hangsávokból, gyorsan ráénekelek valamit, azt utána autótyundal még megcsináljuk, és akkor meg is vagyunk.
1: Nem, én vállalom, hogy én teljesen...
0: Old school?
1: Igen, totálban old school vagyok, és azért is, mert így a gépekkel kapcsolatban is, tehát én nem vagyok velük barát, nem is nagyon érdekel. Ezt most lehet, hogy ez nem jó dolog, engem ez annyira nem érdekel, úgyhogy én sajnos még széllel szembe megpróbálok hinni az élő dolgok erejében, és pont most el is szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon ez egy jogos gondolat a részemről, mert most ugye ez nehezebb, ez tényleg nehezebb. De amikor meg ott vagyok a színpadon, és megtapasztalom, akkor igenis ez működik, De szóval én ebből a szempontból totál régi módi vagyok sajnos.
0: És most mi a helyzet veled, vagy veletek? Pár formációban benne vagy? Most van ilyen műhely munka a háttérben?
1: Hát most az a tervem pont, hogy igen. A zenekarommal most volt egy jobb...
0: Melyikkel? A gruppal?
1: Igen, az én gruppommal volt egy ilyen nagyon pörgős időszak, és... most éppen azon gondolkodtam, hogy bármennyire is, ahogy az előbb mondtam, hogy

0: igazából én a színpadon szeretnék játszani a zenekarommal, meg énekelni, nem pedig nyomkodni a gombokat otthon, de mégis azért most eljutottunk oda, hogy lehet, hogy jó lenne egy ilyen kis lenyomat, úgyhogy a hosszú távú tervem, ezt még az fiúknak sem mondtam, hogy szeretném, hogy akkor fölvegyük, vagy csináljunk ebből egy ilyen hangzó anyagot, és azért itt ott leszek a nyáron a zenekarral, illetve a Budapest Jazz Orchestrával lesz most egy nagyon-nagyon szép kis koncertünk, ugye velük is szoktam néha énekelni, nekik nagyon sokfajta ilyen projektjük van, énekes, meg nem énekes, és akkor én is vagyok olyan szerencsés, hogy felbukkanok néha, és most lesz egy nagyon szép kis koncert, amire már most előre büszke vagyok, mert egy gála koncert lesz tulajdonképpen, nem is Budapesten, hanem Cegléden, majd július 5-én, ezt mondhatom, és tulajdonképpen a magyar dobszcénának lesz egy ilyen gála koncertje, a Kármán Sándor, aki nagyon-nagyon sokat tett a magyar jazzdobosokért, sőt egy dobmúzeumot is létrehozott ott Cegléden, őre emlékezünk, mert elveszítettük egy pár éve, és ennek kapcsán nem csak csodás kollégák mellett fogok szerepelni, hanem Peter Erskine jön Amerikából, akinek az egyik dobfelszerelése egyébként ott van a dobmúzeum, és nagyon sokszor szerepelt már ebben a témakörben. Most ezt nem sikerült szépen mondanom, de érthető. És ez egy nagyon jó kis és szép koncert lesz.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Urbán Orsi, énekesnő, előadó művész. Egy cipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Urbán Orsi, énekesnő, előadó, művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, szia Orsi. Az imént már említetted, hogy július elején, 5. magasságában lesz egy meghatározó koncertetek, az a Budapest Jazz Orchestrával.
3: Igen.
2: Oda azért viszonylag könnyű volt neked bekerülni, nem? Szólt a főnök, hogy akkor kéne?
3: Igen, hát azt szoktam mondani, hogy igen, hogy ezt elvileg mindenki tudja, de én igyekszem azért...
2: Reggeli vagy vacsora közben szólt?
3: Már nem emlékszem. Lehet, hogy ebéd volt. De nem is azt mondom, hogy azért remélem, és ezt mindig elgondolom magamba, és remélem, hogy az egész zenekar úgy érzi, hogy azért nem azért vagyok ott, mert kipenderülök a konyhából, hanem hogy egyébként is megállom a helyem, bár tényleg nagyon sokszor, és most is így van, hogy nem a főnök szólt egyébként. Na, tényleg, ez most tök érsz, tehát, hogy nem a főnök szólt, hanem a szervezőség, akik ott a Sanyi körül mindig is voltak, meg most is vannak, hogy a Kármán Sanyi nagyon sok kedvencei közül lettem én ott. Hát most ezt tovább gondolhatjuk, de ez így van.
2: Na, most arról beszéltük, hogy Budapest Jazz Orchestra. Lesz vele koncert, ugye, mint hogy említetted, majd július 5-én, de hát neked alapvetően van egy saját kis együttesed, ez a grup, az Urbán Orsi.
3: Urbán Orsi grup, igen, hát ez a nagyon ritka nevet sikerült találnom.
2: De ezen kívül van még, nem? Dúóban is szoktatok.
3: Igen, néha. Igen. A Rivész Ricsi kollégámmal 100 000 éve játszunk együtt, tehát nem is tudom már megmondani, hogy hány eseményen vagyunk túl, és ővele egy ilyen 10 éve kezdtük így ezt a kis duót csinálni, és akkor csináltunk egy lemezt is, és annak hát az ilyen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyik koncertből ájulunk a másikba, mert azért ennyi idő alatt hát egy rétegzene kapcsán felnetett, vannak hullámvölgyek, hogy mikor mennyi koncert van, de épp most megint fellendülő ágba vagyunk, és most lesz egy jó pár vidéken nyáron is, meg ősszel is.
2: Ezek egy kis bensőséges, intim hangulatú koncertek, én úgy gondolok erre.
3: Hát egy kicsit nem. Mert ugyanis a Ricsi, én nagyon szeretem, hogy ő egy ilyen nagyon energikus zongorista, aki tényleg a zongorázik minden értelemben, az összes hangot beleértve, és a műsor egyébként kicsit ilyen eklektikus, de miután ő, azt hiszem, hogy vagy Magyarország a latin zongorázás felkent király, vagy nem tudom, hogy hozzá szokták mondani, szóval, hogy van ebbe sok nagyon latin vonal, portugálul is, meg spanyol dalok, meg ilyen szalsza jellegű dolgok vannak kettőnkre át komponálva tulajdonképpen, sőt, én még néha magamhoz ragadok mindenféle ütő hangszert is közben, úgyhogy nyilván, hogy ketten vagyunk, ennek mindig van egy ilyen intimebb része a létszámból adódóan is, de azért azt kell mondjam, hogy ezek mindig ilyen nagyon nem csak, hogy jó hangulatú, hanem ilyen dögös, energikus koncertek szoktak lenni, mert azért itt van dinamika is részünkről.
2: Azért, mert hogyha egy ilyen dúra gondolunk, akkor nekem egy ilyen könnyed nyáreste, egy ilyen naplementébe hajló nyáreste jut eszembe, nem tudom, egy kellemes teraszon, ahol már lehet érezni, nem tudom, az esti fuvallatokat, és akkor megszólalnak a jazz standardek. Jó, van egy hangszer, meg van egy énekesnő, és akkor ez jön ki belőle, de hogyha beletesszünk például egy olyan energiát, mint amit a Sárik Peti föltesz néha a színpadra.
3: Például,
2: és ezt,
3: igen,
2: a Ricsire rávetítjük, igen, megismerjük a te mentalitásodat, igen, akkor nagyon elmentünk már tényleg ilyen latinos, flamenkos, akármilyen irányba.
3: Igen, tényleg azt mondani, hogy a jazz nagyon sokszínű, és tudom, hogy pláne a jazz énekesnőkről elsősorban az szokott mindenkinek eszébe jutni, hogy bordóruhába hemperegnek az zongorán, és búgnak valami csodaszép standardet, de hogy ez is nagyon jó, most ezt nem mondom, hogy feküdtem már így zongorán, de buktam már én is, és hogyha azt kívánja meg a nyári fuvalat, a zenés este, meg az aperol spritz, akkor én azt is nagyon szeretem, és legyen olyan, de tud a jazz, meg a jazz duó másmilyen is lenni.
2: Ezen kívül van még most bármilyen formáció az életedben? Hát, most háromról beszéltünk már eddig.
3: Hát, már csak a konyha.
2: És tele a nyár, Orsi. Említetted, hogy július 5-én a Budapest Jazz Orchestrával, említetted, hogy Ricsivel lesz pár koncert a nyáron, ezen kívül még...
3: Azt kell mondjam, hogy ezt nem beszéltük meg előre, vagy nem tudom, hogy mennyire fér bele a műsor profiljába, hogy az ember őszinte legyen. Én most nem mondanám, hogy ez a nyaram a legpörgősebb, és azt se tudom, hogy hol áll a fejem, viszont én ezt nem is szégyellem, mert azt gondolom, hogy vannak ilyen időszakok, úgyhogy nem is panaszkodom, szóval azért van ez meg az, de most azt hiszem, hogy ez egy ilyen kicsit átgondolos alkotókorszakobb nyár is lesz, és ez nem baj.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Urbán Orsi, énekesnő előadó, mi vicipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és természetesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Urbán Orsi, énekesnő, előadó, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Orsi.
2: Szia, én is nagyon örülök.
1: Beszéltünk együttesekről, beszéltünk koncertekről, illetve élményekről, vagy emlékekről, amik a dallal kapcsolatban maradtak. Arról viszont még nem beszéltünk, kicsit tekergessük vissza az időkereket. Neked volt lehetőséged pár évvel ezelőtt kint Angliában valahol megmutatni magadat, helyi zenészekkel.
2: Miket tudsz? Igen.
1: Téged oda elhívtak, hogy mi mindenképpen Urbán Orsit szeretnénk.
2: Hát, igen, ez így volt, ez nem is tudom, 2-3 éve volt a londoni 606-os klubban, hát oda és szintén a jazz szénán keresztül van kapcsolat, és ott volt lehetőségünk, hogy van, még most is van arra lehetőség, hogy magyar zenészek megmutatkozzanak, de ez már nagyon-nagyon régóta megy, és én nagyon örültem, hogy oda elhívtak, és akkor ott nem az én zenekaromban mentem, hanem ott helyi zenészekkel játszottunk. Ugye ez is egy igazi jazz, amikor ott előtte megismerkedtünk, átnéztük a számokat, kicsit belenéztünk ebbe abba, a többit meg rábíztuk
1: a
2: szakmára, és igen, és a sorsa, és egy nagyon-nagyon jó és nagyon nagy élmény volt velük játszani, úgyhogy ez nagyon jó.
1: Mindez Londonban, ahol nem biztos, hogy a régi műfajok között ott található, az ősi műfajok között a jazz, viszont Amerikában azért ott van, hogyha New Yorkba megyünk, a legismertebb műfajok között. Arrafelé volt már Urbán Orsi?
2: Hát ott arra még nem voltam, úgyhogy én úgy vagyok jazz énekesnő, hogy ezt én nem tapasztaltam meg, de remélem, hogy előbb-utóbb eljutok, ez a bakancs listán rajta van.
1: Arra viszont még nem beszéltünk, ugye amikor arról beszéltünk, hogy milyen élmények, emlékek maradtak a dal kapcsolatban, akkor ezt a bizonyos oktatást, tanítást, tudás átadást már említettük, de hogy ezen kívül van most ilyesmi az élet? Tedben.
2: Igen, egy jó pedagógus nyáron sem pihen, eligére.
1: Most tudod azért, mint a pihenős.
2: Jó, de az előadó művészi alkotói részem. A jó pedagógus holtig tanul, vagy nem tudom. És minden évben szokott lenni jazz táborok, ezek is vannak, úgyhogy a kedves hallgatóság figyelmébe ajánlom, van, volt, lesz jazz tábor mindig. És mi már nagyon régóta Balatonbogláron csináljuk, és most a Babel Camp szervezésében, akik ott a helyi kulturális életben igen erősen benne vannak, az ad otthont, és ráadásul egy érdekesség is, hogy egy úgynevezett ilyen partneriskola jelenik meg, ez már tavaly is így volt, most ezt még nem is tudom pontosan, hogy honnan jönnek, ahol szintén diákok és tanárok jönnek, és akkor tulajdonképpen ez így kinyílik az olló, hogy van egy ilyen kis nemzetközi vonulata, és hát ez tényleg nem csak a növendékeknek, hanem nekünk tanároknak is egy nagyon jó tapasztalat, mert hát ott más kollégákkal találkozunk, sőt együtt is dolgozunk, vagy együtt is csinálunk kisebb ilyen projekteket. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas és szép egy hét, úgy ez most augusztusban lesz, úgyhogy ebből a szempontból sem fogok pihenni, mert ott mindig azért az ember hogy maxolja magát, hogy ezzel a szép szóval éljek.
1: Ilyenkor egyébként szoktak lenni a tanárok által kis ad-hoc koncertek a táborban?
2: Persze, igen. Esténként mindig van jam session, és akkor mindig szoktunk, mert ez a növendégeknek is jó, hogy most kicsit, ha pláne valaki még nem találkozott velünk, akkor ott hallatja is, hogy kihinti az igét.
1: Hogyha valaki esetleg megkeres téged, vagy van-e ilyen egyáltalán, hogy akkor a gyerkőt szeretne tanulni énekelni, vagy jazzt, és akkor nem tudna esetleg foglalkozni vele, kedves
2: Orsi? Hogy akkor mit mondok?
1: Hogy ilyen volt már, vagy előfordul? Magántanítványok. Felteszem rendesen a kérdést, vannak.
2: Állandóan. Van ilyen.
1: Igen?
2: Igen. Állandóan van ilyen. És hát ez változó, de van, amikor sajnos azt kell mondjam, hogy kizárt, mert nem fér bele. Vannak olyan időszakok, amikor inkább. Úgyhogy ez mindig van, volt, lesz, és most is fent áll a tanév alatt, hogy akkor így kicsit tanítom.
1: Neked hangszer van még az életedben, Orsi? Úgy kezdted annak idején sok évvel ezelőtt, hogy leültettek a zongorához, aztán azt mondtad, hogy köszönöm, én inkább szaxofont szeretnék.
2: Hát igen, a zongorát azt azóta is használom, mert azt a tanításhoz is használom, illetve a zenekaromban is kis billentyűt használok néha. Úgyhogy azt a mai napig használom. A szaxofon az egy ilyen kis kis rövid ideig tartó, nem tudom, kis kikacsintás volt, egyébként nagyon-nagyon jó és szép emlékekkel, hogy azt kell mondjam, hogy már sok, ha még arra gondolok, hogy az embernek mi minden történik az életében, és én már nagyon sok mindenen túl vagyok, akkor például ez is lehet, hogy egy női szaxofon kvártetben is játszottam. Oh. Ezen is már túl vagyok, úgyhogy volt egy ilyen kis kikacsintás az életemben, de aztán, ha már most ide utaltál a főnökre, hát akkor a főnök mellett ezt egy idő után úgy döntöttem, hogy ez egy teljesen okafogyott ötlet, hogy én ezt ott csináljam. Hívjuk őt, hogy főnök? Hát te hívtad úgy.
1: Hát az együttesben ő a főnök, nem?
2: Az én zenekaromban nem.
1: Hát a B.I.O.-ban gondoltam.
2: Ott igen, ott ő.
1: Nem tudom, hogy ez köztudomású ténye vagy nem. Nyilván a zenei emberkeken belül igen, tehát egyébként, hogy tudják.
2: Egyébként tényleg az szokott lenni, hogy ez nem titok, csak én ezt így ezt megbeszéltük meg, én mondtam, hogy én nem szerettem, hogy felmegyek a színpadra, és akkor bemutatom a férjemet, most pedig a feleségem fog énekelni, mert ez olyan... És akkor nagyon sokszor találkoztunk már azzal, hogy nem tudják. Tehát, hogy lemegy a koncert. Nem köztudomású, de nincs is titok, csak nem mindenáron ezt nem mondom el a színpadon, mert azt gondolom, hogy ott ez nem lényeges.
1: Erre utaltam, amikor arról beszéltünk egy fél órával ezelőtt, igen, hogy a reggeli vagy a vacsora asztalnál történt.
2: Igen,
1: ti azért mind a ketten, tehát, hogy a férj és a feleség is a zenei berkeken belül dolgozik, és ugyanabban a zenekarban énekel. A Kolman Gáborról beszélünk.
2: Igen, a Kolman Gáborról beszélünk, és akkor a zenekaromba ő szaxofonozik, illetve én a Budapest Jazz Orchestrával, ha lehet, akkor felépek, de egyébként, ha még erre van idő, akkor azt is el tudom mondani, hogy tényleg ez nem egy kiváltság, tehát nagyon-nagyon sokszor volt már, hogy azért nem mentem. Mert, vagy azért nem én voltam, hogy
1: igen,
2: és én ezt elfogadom, és ez tök oké, de volt már nagyon sokszor ilyen. Tehát ami az előnye lehet, az egyben a hátránya is tud lenni.
1: Egy kis utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, mind a ketten elég erőteljesen két lábbal, két mancsal benne vagytok a jazzben. Nálatok otthon azért nyilván nem csak jazz van, hanem hogy néha kiszakadtok ebből.
2: Igen, szoktunk menni komoly zenei koncertekre is, vagy más koncertre is, ami nem jazz, de azért egy százalékos arányban azért azt kell mondjam, hogy a legtöbbször az van, hát meg a lányaink mást is hallgatgatnak, és akkor nyilván az is előjön, illetve van, a Gábornak is van olyan projekt, meg nekem is, hogy egy más jellegű stílusú zenekarba vendégeskedünk, és akkor az nem jazz, és az is tök jó.
1: Ki szokta mondani otthon, hogy akkor most elég legyen a szakmából és a szakmából, akkor ne beszéljünk a jazzről, ne hallgassunk jazz, ne menjünk jazz koncertre, hanem most már legyen valami más. Menjünk el horgászni, vagy nem tudom, nézzük a felhőket innen, a magas tátrából.
2: Szerintem ezt nem szoktuk mondani, mert valahogy nem tudom, úgy alakult ki, hogy ez így nem megy az agyunkra, de tényleg nem egész nap szakmázunk, tehát nem erről beszélünk egész nap. Valahogy ez úgy még egyikünk se telítődött. Olyan, én nekem már volt olyan, hogy most kapcsoljuk ki az zenét, és most mi lenne, ha nem szólna semmi, vagy nem jazz szólna. Ezt inkább én szoktam mondani.
1: Orzsi, akkor július 5-én tehát koncert, mint ahogy említetted.
2: Igen, a Budapest Jazz Orchestrával Cegléden.
1: És aztán mentek majd a Ricsivel is mindenfelé.
2: Igen.
1: Pihenés lesz a nyáron egyébként. Persze. Eljuttok valahová?
2: Persze, az is mindig van.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúr Fitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Urbán Orsi énekesnő előadó művésszel beszélgettem. A következő órában pedig a Kobuci kommunikációs menedzserével, Hamza Gergővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, meleg idő lesz holnap, csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Minden rendvédelmi szervezetet használhat majd a vagyonvisszaszerzési hivatal. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Műszaki hibás teherautó vesztegel a 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Erről már az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami ellenőrzés alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy ezek az összegek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselők mandátumának 12 évben korlátozása is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, Manchester volt polgármestere, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is megszűnt. Az elmúlt hetekben több munkáspárti képviselő nyíltan követelte Starmer távozását. Lövöldözés volt Kanadában, Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket. A Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában a zene világában fogunk kalandozni, szóba kerül majd többek között a Budapest Bár, Ferenci György és a Neti Sanyi bácsiról szóló dokumentumfilm is. A Kobuci kommunikációs menedzserével, Hamza Gergővel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
0: Kultúrfitness.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Kiugrunk Óbudára, működik ott elég régóta egy ikonikus, egy kult hely, ahol nem sokára világzenei hét lesz, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere, Hamza Gergő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szerbusztok, hello mindenki!
1: Még mielőtt nagyon belecsapunk ennek a bizonyos hétnek a fejtegetésébe, te azért eléggé belástad magad, és akkor kezdjük irányodból ezt a beszélgetést a kommunikáció világában. Hogyha az elmúlt éveket veszem, akkor a fontosabb zenei, vagy sport, vagy kulturális projektek valamilyen szinten kötődnek hozzád.
2: Hát sport az nem egyébként, az egyedül nem, de hogy Veszprémben dolgoztam az Európa Kulturális Fővárosa programon, pályám elején egyébként a Zöld Pardonban, itt a hajó szomszédságában, úgyhogy jó volt itt átsétálni a Goldman György téren. Ezen felül egyébként a Lupastrandnak dolgozom még nagyon sok helyen igazándiból. Én nagyon szeretem ezt a kulturális szektort, ez nagyon jó világ. Itt az emberek jól érzik magukat, és megvan a munkának a gyümölcse.
1: Majd mindjárt beszélünk erről a bizonyos kult helyről, a 2000-es évek egyik meghatározó helye volt itt a Petőfi híd tövében, a ZP, ahol állítólag a konyhán is szocializálódtál. Azért hoztam be a sportot, mert amikor kulturális főváros Veszprém Balaton volt, akkor ott azért voltak sportprogramok egyébként, tehát hogy mindenféle biciklis cuccok a Balaton felé.
2: Igen, igen, volt egy Tour de Hongrie verseny, abban közreműködtünk. Ezen már nem dolgozom egyébként, de egyébként 2026-ban Veszprém és a Balaton az Európa sportrégiója, azt jóta tudjátok, tele van sportprogramokkal az egész régió, úgyhogy érdemes így meglátogatni.
1: Hogy jött neked a kommunikáció, Gergő?
2: Hát...
1: Visszamehetünk az időkezdetéig?
2: Persze, visszamehetünk. Valójában egyetem választáskor egy ismerőse mondta, hogy tud egy helyet. Ez ahogy lenni szokott a tudatos pályaválasztáskor.
1: Az, igen.
2: Ez egyébként a Havas iskola volt, a Szegedi Tudományegyetemnek a Budapesti Média Intézete is. Én nagyon szerettem ezt az egyetemet, tehát nagyon jó osztálytársakkal, évfolyamtársakkal, meg tanárokkal áldott meg ott a sors, az jó volt.
1: De nem volt ilyen tervezett pálya annak idején, 14 éves korodban, hogy akkor én mindenképpen nem tudom, magasépítőmérnök szeretnék lenni. Egyszerűen csak mondták a srácok, akikkel együtt focisztál, hogy menjünk el a kommunikációra, nem kell sokat tanulni, büfészak, majd lesz valami.
2: Nem volt büfészak egyébként, de élveztük, azt nagyon jó volt. Nem volt PR-esek, public relations-zel foglalkozók. Szerintem onnantól kezdve terjeszkedett ez ki, amikor az emberek, meg a cégek már megengedhették, hogy felvegyenek ilyen embereket, akkor ez így meghatványozódott azért.
1: És neked hogy jött? Említetted, hogy a ZP-ben szocializálódtál, egyből oda mentél a Zöld Pardonba, ami manapság már nem működik, egy-két nem tudom, még maradványt lehet talán látni, de hogy az egy nagyon régi hely volt. Ott kezdted?
2: Nem, egy rendezvényünnökségnél, és akkor ilyen ismerettség útján kerültem a Zöld Pardonba, és az életem egyik legjobb időszaka volt.
1: Ez ott is kommunikációval foglalkoztál.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Ott azért az nem volt nehéz, mindenki tudta, hogy mi az a ZP, tehát hogyha nem csináltatok volna semmit, akkor is tele van hétvégenként.
2: Igen, akkor teljesen más időket éltünk, most már több száz posztot kell írni egy programról, meg nem tudom, fotózni kell, videózni kell, külön tartalmat ide-oda, akkor Pesti Est külön számot csináltunk, meg néha egy-egy hirdetést, és jöttek az emberek.
1: A ZP-ről beszélünk, ami zeneileg ugye az akkori szférában egy ilyen underground hely volt. Ezek szerint akkor te magad, Hamza Gergő is egy ilyen underground figura?
2: Igen, én ezt szerettem ott nagyon.
1: Nem húcskáltatok át néha a Rióba? Másik

0: oldalra.
1: Én egyébként, de riósok jöttek nagyon sokszor az EP-ben, mert ott használták a ruhatárat, ez nem volt a Rióban.
0: Szóval, hogy EP-ben kezdted, aztán utána pedig mentél tovább, és akkor most pedig egy csomó minden tartozik hozzá, mint hogy említetted. A Kobuci hogy jött? Ez most az egyik legújabb.
1: Igen, igen. Hát Veszprém Micsera ismerettség útján, tehát hogyha aki dolgozik így szabadúszóként, szerintem ott érdemes jó munkát végezni, mert akkor viszik tovább. Nagyon sok kollégám érkezett most ide a Kobucibe egyébként Veszprémből, tehát újabbak és újabbak, kulturális szakemberek, azok így forognak kézen közön, és akkor mindig találkozunk újra és újra.
0: Az imént már utaltál erre a mondataiddal, hogy akkor még nagyon másképp működött az EP idejében a kommunikáció. Külön számot írtatok, és akkor utána két oldalas, nem tudom, hirdetés, hogy az egész arról szólt is meg is volt. Manapság, amikor nem tudom, még nagyon másképp működött az EP idejében a kommunikáció. Külön számot írtatok, és akkor utána két oldalas, nem tudom, hirdetés, hogy az egész arról szólt is meg is volt. Manapság, amikor nem tudom, egy akármilyen, például Óbudai Világzenei hétről szeretnétek egy kommunikációs kampányt csinálni, akkor már kevés egy ilyen külön szám, hogy egyáltalán létezik még most ilyen.
1: Abszolút, persze, tehát hogy most már nagyon a mélyére kell menni a programoknak. Tehát régen azért tényleg az volt így a zeneiparban, hogyha jött egy fellépő, nem tudom, mondjuk 15 éve meghívtuk volna Natasa Atlaszt a Zöldpardonba, elég lett volna kiírni, hogy Natasa Atlasz, és az emberek jöttek volna, és akkor vették volna jegyeket. Most már egészen kíváncsiak. Ugye internet korszakában vagyunk, most már a sokadik internet, nem tudom hány pont nullánál éppen. Szóval, hogy az emberek érdeklődnek, hogy az ő általuk választott előadó mit fog előadni, kivel jön, milyen számok lesznek. Nagyon, nagyon érdekli őket most már. Tehát, hogy az, hogy az emberek így a dollár szavazatot letegyék egy program mellé, most már sokkal nagyobb munka.
0: Azt említetted, hogy az érdeklődők szeretnék tudni, hogy milyen számok lesznek. Annak idején, amikor elmentünk egy koncertre, vagy talán én még most is elmegyek egy koncertre, én szeretném, hogy engem az meglepetésként érne, hogy milyen dalok. Nem akarom tudni, hogy mi a playlist. Engem lepjenek ott meg. És a mai fiatalok olyanok, hogy akkor ők szeretnék tudni, hogy akkor a koncert első fél, második fél idejében, nem tudom, ezek a számok követik majd egymást.
1: Hát igen, igen, igen. Egyébként nem csak a fiatalok szerintem, tehát hogy ez egy ilyen generációkon átívelő igény, mindenki szeretné hallani a kedvenceit.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Kobuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Hello, hello mindenkinek.
2: Hogyha már említetted a Metallicát, te voltál Metallicán, Gergő?
3: Nem.
2: Ezt is kihagytuk, majd nem tudom, 3-4 év múlva jönnek megint, majd akkor megyünk. Na, Kobuci, ez egy nagyon szép sikertörténet, hogyha magát ezt a bizonyos kultikussá vált szórakozó helyet veszem, ami valahonnan a művészetek völgyéből indult, aztán mondjuk úgy, hogy meghódított Autóbudát.
3: Hát most már több mint másfél évtizede működik ott ebben a formában a Kobuci kárt, és igen, valóban a völgyből indult. Hát ez a hős korszak, én ebbe itt nem vettem részt egyébként, de eszméletlen jó történeteket hallok róla. Tehát, hogy,
2: miket? Milyen történeteket? És még mielőtt folytatnád, ezt most olvastam, én ezt nem is tudtam. A Kobuci az úgy benne van ugye a, nem tudom, koncert helyszínek iránt érdeklődőknek a gondolataiban, de hogy a kolbászos buciból jön tényleg a neve?
3: Igen, igen, most egy városi legendát itt eltöröltél ezzel.
2: Én ezt nem tudtam, ezt most olvastam, hogy a Kobuci tényleg ezért?
3: Igen, igen, igen. Na, mert tedd még, nem kóstoltad még?
2: Nem.
3: Figyelj, hát nagyon jó egyébként, én ajánlom.
2: A gasztronómiával, majd a későbbiekben foglalkozunk, ami állítólag neked veszőparipád, maradjunk annál, hogy másfél évtizeden működik ott a kastély udvarán az a bizonyos hely.
3: Igen, igen. Hát nem fogom tudni felidézni ezt a történetet így pontosan, de a Ferenczi Gyuri egyébként a Világzenéjének az egyik fellépője egy videóban egyszer elmesélte, hogy ő hogy találkozott a Kobucival ott a völgyben még. Uh-huh. Bement a helyre, ahol éppen táncház volt, hát ő már meg volt indulva, és akkor szépen fogta magát, oda ment a pulthoz, és az a hirtelen ötlete volt, hogy egy tálca pálinkát szeretne a zenekarnak és a táncosoknak, és hát nem volt tálca, úgyhogy éppen egy öt milyen használaton kívüli hűtőnek az ajtaján szolgálta föl az embereknek az éltető nedűt. Hát egyébként ajánlom, ezt nézzétek meg, ezt a videót, ez valami eszméletlen korszak lehetett. Csak a Gyurinak így az, hogy milyen hívvel mondja ezt el, hát az is nagyon vicces.
2: De ez még a művészetek völgyében
3: igen,
2: volt.
3: Igen, igen, ez ott volt, és hát egyébként ő szerintem a kezdetektől fellépője egy a helyszínnek, úgyhogy most ez nagyon jó, hogy újra itt találkozhatunk már vele.
2: Kezdetektől fellépője a helyszínnek, és akkor most még mindig ne az Óbudai Világzenei Héttel foglalkozunk, hanem a felhozatallal. Azért azt lehet látni, hogy a Kobuci nem csak az idézőjelben alter szekcióra lő, hogy nálatok azért minden megfordul, tehát hogy igen, van alter, hogyha a belgát alternak veszem például, vagy nem tudom, van világzene, hogyha a Ferenczi Gyuriékat, vagy a Szabó Balázsékat annak veszem, de hogy egyébként ezen kívül szinte minden, hogyha a zenei műfajokat veszem, megfordul nálatok.
3: Igen, és ennek van egy tök szép evolúciója egyébként, tehát hogy ez a népi alter magyar zene teljesedett ki odáig, hogy most már ugye ezek a zenei stílusok meg a jelentések is változtak, de hogy ami manapság már popzene, tehát ilyen alter rock pop zene, hát abból van most a legtöbb, de hát megmaradt mellette egyébként pont a kezdetek óta futó táncházunk, az minden második héten van, az nagyon-nagyon-nagyon megy, tehát több százan táncolnak ott. Én nem vagyok egy táncházba járó ember, de hát eszméletlen, hogy milyen hangulata van egyébként, hihetetlen.
2: A pop mennyire húzó, vagy mennyire meghatározó? Azért kérdezem, mert ugye Budapesten vannak szabadtéri szórakozóhelyek, mint ahogy a Kobuci is az, amelyek talán mondjuk úgy, hogy több ember befogadására képesek. A pop érdeklődik irántatok, vagy jönnek előadók, hogy akkor esetleg találnátok nekem egy helyet? Vagy kifejezetten ti mondjátok meg, hogy ki az, aki beférhet?
3: Hát nem, ez mindig egy párbeszéd, de hát persze, hogy ne, vannak pop előadóink is, nyilván kevesebb, mert hát megtelik a naptár.
2: A számít például?
3: Hát ez egy érdekes kérdés, kérdezd meg őket, nem tudom. Szerintem, hogyha a zeneiségét meg a dalszövegeket nézzük, akkor nem mondanám popnak, tehát szerintem az egy míves zene, de egyébként meg populáris, tehát hogy rengetegen hallgatják, stadionokban játszanak. Igen. Tehát, hogy...
2: Mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen kisebb, intimebb hely, mint egy akármilyen szabadtéri szórakozó hely, mert ugye azért hozzátok nem férnek be 8-9-10 ezeren.
3: Igen, a pad nem. Ilyen 1000 fölötti a maximum befogadó képességünk, és hát ezt szeretik benne egyébként legjobban a zenészek. Tehát ezért jönnek el hozzánk a nagy zenekarok is, mert azért néha nekik is van igényük rá, hogy ne csak ilyen óriási színpadokon lépjenek föl, hanem hogy nagyon közel a közönséghez. Azért nem biztos voltam már színpadon, akár csak így bemondóként, nem tudom, tehát hogy tényleg

0: egy jó energiája, és ez ott így rabulejti őket.
1: Amióta, és akkor most szükítsük le a kobucira az egészet, mert hogy korábban is csináltál nagyon sok mindent, ami nyilván rengeteg embert mozgatott meg, de hogy itt a kobuciban, amióta te ott vagy, mi volt a legmeghatározóbb élményed egyébként? Nem tudom, valakivel egyezkedni, hogy akkor jön, nem jön, világsztárral találkozni, magyar sztárral, az ő koncertjét leszervezni, meg kommunikálni, stb. Stb.
0: Hát ilyen nagy találkozás az itt már nem volt, most már 20 éve a zeneiparban dolgozom, úgyhogy már szerintem mindenkit láttam. Ilyen meghatározó élmény, szerintem volt egy koncertnek a vége, ez Chantel, biztos hallottátok, ismeritek már, egy bukovinai német származású, vagy fordítva, bocsánat, bukovinai származású német ajkú énekes, egyébként egyetemi tanár, ezt nem is tudtuk, és hát neki volt nagy sláger egy csomó, tehát diszkó-diszkó partizáni, meg minden itt is játszottátok nagyon sokat, és hát azt gondoltuk, hogy igen, hát jön ő, hát tök jó, hát eljátsza a slágereit, lesz egy koncert, az emberek szeretik és élvezni fogják, hát annak a koncertnek a vége az egy teljes őrület volt, tehát fölvittek a színpadra legalább 10-12 embert a színpadról, vagy a tánctérről, hangszereket adtak nekik, pezsgőt locsoltak, egy ilyen 20 órás olyan end show volt, hogy hát egy nagy fesztivál is megirigyelni. Tehát tényleg ott minden kéze megment agyilag, nagyon jó volt.
1: Hogyha kilépünk a kobuci bűvköréből, és az eddigi zenei, vagy fesztiválos, vagy akármilyen kommunikációs pályádat veszük, akkor mi volt a legnagyobb rácsodálkozás, mi volt a legnagyobb élmény, amivel valaha találkoztál, akivel valaha találkoztál, amilyen koncertet szerveztél, folytathatnám a sort.
0: Hát nyilván a személyes kedvencek. Tehát annak nagyon örültem, amikor DJ Crash volt a Zöld Pardonban, 200 forintért. Ezt egy kicsit később egyébként az akváriumban is dolgoztam, ott is meg tudtam nézni. Nagyon szerettem a Richard Dorfmeistert, meg a Peter Krudert, őket is láttam többször így, meg találkoztunk is. Rengeteg ilyen volt egyébként. Tehát, hogy én így mázlista vagyok, mert akiket így hallgattam így fiatalon, azokkal így 10-15 év után találkoztam, és akkor milyen jó pofa volt így látni őket így a színpad széléről.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a kobuci kommunikációs menedzsere, Hamza Gergő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: meg tudom mászni a képzeletet.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Kubuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
4: Hello mindenkinek.
3: Én mindig csak annyit mondok, hogy Kubuci, de hivatalosan ez kert, hozzá kell azt tenni?
4: Igen, igen, az a teljes neve.
3: Jól van, és ott nálatok a kastély udvarán működik, pontosabban Óbudán az Écsi kastély udvarán működik.
4: Igen, igen, hát egy ilyen kis elvarázsolt kert hangulata van.
3: Szoktatok oda bejárkálni, vagy egyébként ott van az irodátok bent, nektek a kastélyban?
4: Van ott iroda, igen, és rendszeresen vagyunk ott, jaj.
3: Forduljunk rá gyorsan arra, ami a beszélgetésünk indító témája, ez pedig az, hogy immáron sokadik alkalommal kerül nálatok megrendezésre az Óbudai Világzenei Hét. A világzene az elég sok mindent jelenthet, itt ezt azért szűkítsük le egy kicsit, tehát hogy a világzene az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor, nem tudom, Dél-Afrikai Köztársaságból jön egy zenekar, és akkor ők is világzenét játszanak, hanem hogy itt a térségben.
4: Hát én nemrég tudtam meg egyébként, hogy ez egy műszó, egy ilyen 10 éve alkották meg zeneipari szakemberek, volt egy konferencia, és akkor szerették volna ezt így kategorizálni, és ők végső soron, hogyha jól emlékszem, akkor az összes olyan zenét besorolták, ami népzene, de határokon túl is érdekes, érvényes, úgyhogy gyakorlatilag minden ilyen népi zene, ami így át tud lépni a határon, az igazán a világzenének számít.
3: Ami nálatok meg fog most jelenni, az a mediterrán térség, valamint a közel-keleti térség, valamint a balkán zené, hogyha jól mondom, és gondolom, hogy a magyar világzene, illetve a népzenei hatások is elkerülhetetlenek.
4: Igen, igen. Egyiptom az nem tudom, hova tartozik, az közel-kelet?
3: Hát az közel-kelet.
4: Akkor jó, igen, igen. Igen, ezt egyébként mi úgy szoktuk így magunk között mondani, hogy ez a featuringek fesztiválja, ilyen szép magyarosan, festélyesen szólva. Tehát amikor egymásra ható emberek, stílusok, együttműködések vannak a színpadon, itt nagyjából minden napnál ez megvan, úgyhogy ez egy ilyen fesztivál, ahol egymásra hatnak emberek és stílusok.
3: Egyébként azon gondolkodom közben, mindjárt beszélünk majd az előadókról, hogy egyébként akár Észak-Afrika is lehet közel-kelet, Észak-Afrika valamit a kettő
4: közül. Írjátok meg kommentben.
3: Igen, köszönjük szépen. Szóval, hogy 22-től 27-ig nyilván teljes a lista, pontosan tudjátok, hogy ki mikor fog fellépni, nem fog elkésni, megvannak a riderek, kik jönnek.
4: Ez egy olajozott képezet, így van. Egy kertmozival kezdünk, ez egy tök szép régi hagyomány, ez egy 8. éve megrendezett ilyen fesztivál, és idén a Netti Sanyi című filmet fogjuk vetíteni, ez Szomjas Györgynek és Halmos Bélának a filmje, és hát egy kalotaszegi prímást mutat be az ő életét, hát ez egy portré dokumentumfilm. Érdemes megnézni egyébként ezeket, tehát hogy hallod ezeket a szavakat, és nem biztos, hogy ez mindenkibe így egy ilyen nagy igényt teremt, hogy hát akkor egy prímásról megnézek egy dokumentumfilmet, de hát elképesztő történetek vannak benne, és tényleg olyan szegleteit ismered meg így a világnak, amit egyébként soha.
3: Kertmozival kezdtek. Aztán ez mindig szokott egyébként lenni. Táncház is mindig szokott lenni, meg előadók is mindig szoktak lenni. Folytassuk az előadókkal. Az előadók nem mindig ugyanazok.
4: Sőt, minden évben cseréljük őket. Szerencsére széles a választék. A második napon egyébként egy szintén ingyenes programmal indul így a zenei program. A Mordály lép föl, és Nové Sommal meg ifjabb Csúri Sándor közös produkciójával indul ez a hét. Ezt mi nyílt napnak hívjuk. Ez egy tök érdekes ilyen zenei leágazása az ilyen folknak Magyarországon. Itthon egyébként szerintem, vagy hát minden nemzet próbálja a saját zenei örökségét feldolgozni, behozni így a mai hatásokat. Déva, Hanima, Sound System sorolhatnánk, tehát rengetegen vannak. És hát a Mordály és a Nové Soma, meg a Csóri Sándor ezzel próbálkozott, hogy az ilyen 60-as, 70-es években a folkot és a rockot összehozni próbáló ilyen zenei irányzatokat játsszák újra. Hát nagyon érdekes, nagyon, nagyon jó hatások vannak benne.
3: Menjünk tovább. Említetted már, hogy van egy legenda a Kubucival kapcsolatban, és Ferenczi Gyurival kapcsolatban. És akkor most Ferenczi Gyurit nem véletlenül említettem, mert hogy ő is érkezik az Óbudai Világzenei Hétre idén.
4: Igen, igen, ő a pénteki napon lép föl. Hát ez egy kis minifesztivál lesz egyébként 4 zenekarral. Tehát ez az ő ilyen holdudvara. Igazándiból ő nem játszik az összes zenekarban, de hát az ő baráti körrel, zenész barátai lépnek föl. Nagyon érdekes zenekar nevek vannak benne, nem mondom el az összeset, de a Boldog Rezignációt mindenképpen kiemelném, az nagyon tetszik.
3: Valamikor egy olyan jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt említettél egy nevet, hogyha azt ki kellett volna írni, valamikor nem tudom, még a Zöldparton idejében, akkor az pont elég is lett volna, igen, és mentek volna az emberek.
4: Igen, igen, Natasha Atlasról van szó, hogyha jól tippelek. Hát ő egy belga egyiptomi énekesnő. alanyi jogon simán világsztár, tehát hogy tényleg olyan helyeken és olyan sztárokkal lépett föl, amik hát elképesztő tényleg, tehát a Royal Albert Hall-tól kezdve az egyiptomi piramisok lábáig ő mindenhol zenélt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljön most hozzánk. Talán egyébként ez az egyiptomi fellépése az egyik leghíresebb, hogy Jean-Michel Jarre zenélt, tehát hogy tényleg neki volt Sting-el is száma, voltak feldolgozásai, tényleg egy ilyen ikona ennek a szcénának. Sex és New Yorknak volt a filmzenéje, a Hulknak. Tehát, hogy tényleg ő azért így mindenben benne volt, és benne van így a mi zene.
3: Egy-két előadót tegyük még ide, aztán majd foglalkozunk egyéb témákkal, az Óbudai Világzenei Héten kívüli témákkal. Magyarok közül egyébként szerintem azért időről időre, vagy szezonról szezonra megfordulnálatok a Budapest bár is.
4: Igen, hát ők rendszeresen visszajárnak. Ők azért tudnak ilyen sokat jönni, mert mindig más vendégeket hívnak, és sose lesz unalmas. Egyébként sem unalmas, tehát ez egy nagyon élő, izgő, mozgó zene, de hát az, hogy mindig más vendéget hívnak, az egy ilyen hihetetlen frissítés minden egyes alkalommal. De hát most a Budapest Klezmerbennel lépnek föl, ami egy ilyen, hát ez egy ritka alkalom, és gyakorlatilag egy első alkalom arra, hogy egy ilyen nyitott, könnyű zenei helyszínen mutatkoznak együtt. Tavaly volt egy koncertjük a zsinagógában, és óriási siker volt, úgyhogy most is ezt várjuk. Szerencsére azt tudom mondani egyébként, hogy a zsinagógának a főkántora és ott lesz a koncerten, úgyhogy hát ez nagyon izgalmas lesz.
3: Robi és Fegyő együtt a színpadon?
4: Igen. Pontosan, lesznek közös számok is, ja.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci Kárt kommunikációs menedzsere Hamza Gergő. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Full Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Kubuci Kert kommunikációs menedzsere. Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Gergő.
2: Hello, hello.
1: Egyébként gördeszkával, így meg lett férfi létedre, nem férsz tőle, hogy térd, sípcsont, könyök törik?
2: Nem, még sose volt ilyen szerencsére, úgyhogy remélem így is marad.
1: Említettem már valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy kicsit majd átmegyünk a gasztronómia irányába is, mert hogy ez neked, hogyha nem azzal foglalkozol éppen, hogy akkor kommunikálok, akkor, vagy kommunikációs, nem tudom, leíratokat, röpiratokat, akármiket szerkeztek, akkor szívesen beállsz a konyhába, és elkészíted magadnak azokat, amiket talán már valahol kóstoltál.
2: Hát ez a legjobb hobbik egyik, ezt mindenkinek ajánlom. Nem, tényleg egy jó dolog főzni, jó dolog így másoknak enni adni, de én egyébként azt az elmélyülést szeretem benne, amikor van valamilyen íz, amit így szeretnék én is újra alkotni, kóstoltam valahol, és akkor azt így ki lehet találni, hogy az hogy legyen.
1: Szűk órával ezelőtt mondtad, hogy amikor egyetemválasztás volt, akkor mondták a srácok, hogy akkor próbáljuk meg ezt. A főzés az hogy jött az életedbe? Azt is mondta valaki, vagy az csak úgy magadnak?
2: Nem, az véletlen volt, mert vagy hát véletlenek nincsenek ilyen szempontból, de hogy nagyon szerettek enni, és nyilván mindenki szeret finomakat tenni, de hogy fiatalon azért nincs így pénzed, hogy beülj valahova mindig, és akkor rájöttem, hogy igazándiból, hogyha így én akarok jókat tenni, úgyhogy nem anyám főzi, akkor, akkor sajnos meg kell, hogy tanuljak, és ez segített, jó volt.
1: Család, a legkisebb tagjai mit szólnak ahhoz, hogy apa néha főz?
2: Ó, nagyon kedvelik.
1: Szokták mondani, hogy akkor most paprikás krumplit kérek, most nem tudom, garnélás rizottót kérek?
2: Hát nem tudom, tini lányok már, úgyhogy inkább csak a nem tudom, tehát ez a lepje meg apa.
1: Volt egy ilyen interjú, vagy van még mindig egy ilyen interjú valahol az interneten, hogy azt említetted, ez egy nagyon szép allegória szerintem, hogy a főzés az kb. Olyan, mintha az ember egy akármilyen kommunikációs kampányt tervez.
2: Igen, egyébként ez abszolút így van. Ja, ez bennem is van mindig a munka közben is, meg főzés közben is, tehát ez egy jó analógia, mert hát el kell készülni határidőre, rendbe kell lenni a dolgoknak, melegen kell tartani, azt le kell hűteni, tálalni kell, ez működik így, igen.
1: Ezzel majd a későbbiekben talán még foglalkozunk, ha belefér, ha nem, akkor pedig itt függesztettük fel a témát. Viszont Óbudai Világzenei 7-22-én kezdődik, és 27-ig tart, ha minden jól megy, ugyebár. Rydereket megkaptátok? Már pontosan tudjátok, hogy akkor ki mit szeretne? Vannak különleges kérések?
2: Na, nincsenek, nem jellemző ez most már manapság. Vagy a nagy sztároknál biztos, a Metallicáit lehet, hogyha átnézed, akkor lehet, hogy lenne. Itt már nincsenek, ez nem az a...
1: Nagyon sok emberrel dolgoztál már együtt, vagy szerveztél kommunikációs kampányokat. Mi volt a legkülönlegesebb kérés, amivel találkoztál valaha is Ryder tekintetében?
2: Én nem találkoztam ilyennel őszintén. Tehát, hogy nekem mindig az volt a tapasztalatom egyébként, hogy a nagy sztárok azok általában alázatos emberek, akik zenélni szeretnek, fellépni, előadni az ő művészetüket. Igazándiból nagyon jó volt minden ilyen találkozás. Volt egy ilyen megélés, amikor jött először a DJ Crash, ő, nem tudom, sokan tudják róla, hogy ő Yakuza mafiában képviseltette magát először így a zanai ipar helyett, és hát azért így tartottunk tőle, hogy Jézus Mária, mi lesz ezzel itt? És hát nagyon-nagyon kedves ember volt ő is egyébként.
1: De az lett volna szép, hogyha úgy érkezik a Ryder, hogy akkor az öltözőbe három katanát szeretnék kérni, és egy üveg japán viszkit.
2: Igen, igen.
1: De hát ilyen nem volt. Azt hittem, hogy majd ilyen, nem tudom, legendák lesznek, amiket elmesélsz, hogy ilyen meg olyan történetek vannak, de hát semmi nem történik akkor.
2: Nem, hát mondom, a nagy sztárok azok alázatos emberek szeretnek zenélni.
1: Na térjünk gyorsan vissza oda Óbudára, mert hogy kezdődik nem sokára ugye az Óbudai Világzenei Hét, ami már a 8. alkalommal került át megrendezésre. De ezzel együtt nyilván a szezonnak nálatok nincsen vége, sőt, most kezdődött, nyilván pontosan tudjátok már, vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, tudjátok már, hogy mi lesz a következő 2 hónapban, 3 hónapban?
2: Egészen pontosan. Október közepéig tudjuk egyébként. Hát nálunk szerintem tényleg mindenki megfordul a magyar zeneiparból, aki teheti. Nyilván nem minden évben, mert hát más koncertprogramban mozognak így évente a zenekarok. Akiről így szívesen beszámolnék, hát nagyon sokan vannak, úgyhogy jó sokat ki fogok hagyni. Az Esti Kornél lesz most 20 éves, ők egy dupla koncertet adnak, az első koncerten az első 10 évet adják elő, és a másodikon meg a második 10 évet. De ugyanilyet fog csinálni a Blaha Louisiana is, sikerült kimondanom, és ők is az első koncerten az első korszakát idézik meg a zenekarnak, és akkor a másodikat. Tehát ez nagyon érdekes, hogy így jött ki, szerintem nem is tudtak így egymásról. Nagy kedvencem most már évek óta a Lovasi 360. Itt ugye a Lovasi András énekes dalszerző teljes munkásságát a színpadra viszi, ami egyébként a Kobuci táncterének a közepén van, és körbeforog a gitárjával, ez egy szál gitárral történik ez a koncert, és hát az összes láger ott szokott lenni, mindig változik, de egyébként nagyon eszméletlen jó atmoszférája van.
1: Még mielőtt mondanád, hogy, vagy elmondanád, hogy milyen különlegesség lesz még a következő hónapban, azelőtt erről a 360-ról nekem, nem tudom miért jó, hát azért kicsit nagy az ugrás a két belefetszölt, nem tudom, pénzmennyiség között, meg a helyszín között is, hogy erről a 360-ról nekem a Las Vegas-i Sphere jut eszembe, ami a kicsit másabb, de ott is 360-ban történik minden.
2: Hát igen, igen, szerintem ez egy fricska is egyben. Jól érzed. Tehát szerintem a Lovasi szokta egyébként így mindig a videóiban, meg nyilatkozataiban mondani, hogy ez egy aréna koncert. Hát biztos ő is ebből inspirálódott, de aréna, ahogy Lovasi szereti, szerintem úgy.
1: És akkor, mint ahogy említettem, van még valami különlegesség, és van egy kultegyüttes, ami hát elég régóta, évtizedek óta működik Magyarországon. Hogyha ők megjelennek valahol, akkor ott kőkövön nem marad, és akkor a susokós bemcsik is előkerülnek, és volt is, és lesz is koncert, hogyha minden jól megy.
2: Igen, igen, hát ez a belga zenekar, aki nem találta volna ki. Lesz most egy dupla koncertjük egyébként, de nem erről van szó, hanem szerintem egy nagyon régi vágyuk fog most megvalósulni, egy gyerekkoncertet fognak tartani, Aranyos kis gyerekkoncert az a neve, és hát gondolom a dalszövegek nagy részét pusztán erre az alkalomra átírják. Ez egyébként július 5-én lesz vasárnap reggel, és akkor ide gyerekekkel lehet érkezni. Hát remélem a szülőket majd beengedik, azért nem tudom, hogy mi lesz.
1: Egy legutolsó kérdés a végére. A Metallicát már említetted, sajnos nem voltál, én sem voltam ott. Mint hogy beszéltük azért, te nagyon régóta, tinikorod óta benne vagy a zenevilágában, és szereted is, és éled is a koncerteket, meg a zenét, meg ebből élsz, ezzel foglalkozol. Mi az, amit vársz egyébként? És akkor ez az utolsó kérdés. Erre az évre mi az, ami neked még ott van valahol a piramisnak, hogyha már Egyiptomról is beszéltünk a csúcsán, hogy akkor ezt ebben az évben nem fogom kihagyni.
2: Hát nyári szünetet, karácsonyi szünetet. Szerintem sokan vannak így a zeneiparban, hogy a pihenés az igazi kikapcsolódás. Hát én is azt szoktam várni. Nyilván sok tök jó koncert van, fesztivál. Mindegyiken voltam már. Úgyhogy azok most már teljesen más kategóriába esnek.
1: Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, egy újabb hét, egy újabb hétfő, egy újabb programajánló. És megint Fekete Lacitól már, amit hoztál. Szia, Laci.
2: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Médiaklikken is megtekinthető a Gúnyos Mosoly című magyar film, ami Móricz Virág Azonos című kisregényéből készült. A színhely a Duna kanyar egy kis faluja, ahová nemrégiben fiatal patikus orvos házaspár érkezett három gyerekkel. A falu közössége mindent elkövet, hogy helyben tartsa őket, de az idős doktor bácsihoz ragaszkodnak, így a fiatal asszonynak nincs munkája. Ráadásul az ifjú patikuson minden asszonynak megakad a szeme. Eddig a történetén a többit a nézőkre bíznám, úgyhogy a Médiaklikken is megtekinthető a Gúnyos Mosoly című magyar film.
1: Köszönjük szépen, Laci!
2: Köszönjük!

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kulturfitness végéhez. A mai Kulturfitness első órájában Urbán Orsi énekesnő előadó művésszel, és a mai Kulturfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Kubuci Kert kommunikációs menedzserével, Hamza Gergővel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a műsor minden túlél. Szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, hiszen a Hooligans is erről énekelt, a túlélőről. De ne bízunk nagyon magunkat el, mert ki tudja, hogy túléljük-e vagy nem. Mert mindig az életben olyan változások vannak, tehát Duna is alacsonyabb, magasabb, mindenféle baja van. De ami most jön, az egy igazán pozitív hozzászólás. Fenn a tetőn jön a Pontiac.

80-es évek egyik legnagyobb slágere volt ez. Vágtass velem, vágtass velem. Ó, az nagyon jó. A P-boxot hallottuk, most pedig következik a Plastic Ocean. Adj levegőt!

Depresszió énekelt nekünk a legjobb ellenfélről. Hát ellenfélből nem tudom, hogy van-e jó. Ha van, akkor meg kell becsülni. Igen.

Ez volt az I'm Dorothy. Imádom a csajt, imádom, aki mást vár. Hát oda mész hozzá, és azt mondod, hogy válogatós vagyok, de nem lehet itt már, ne várjál mást. Azt kapod, ami van, és ha nem tetszik, akkor azt mondják erre, hogy nem érdekel, hogy énekli ezt az Aurora, csak elmondom nektek, képzeljétek el, hogy az Aurorában van a kisebbik fiam, ő lett a dobos ott, és azóta olyan boldog, mert egyfolytában teszi fel a Facebookra a képeket, hogy itt vagyunk, ott vagyunk, abot vagyunk. Na jó, jöjjön az Aurora, nem érdekel.

Igen, hát legalább olyan 30-40 éve énekel, 30 nem, minimum 40 éve énekeljük azt, hogy dinamit a vérem. Sok közernyi hang, igen, ez volt a Dinamit zenekar, most pedig az Ördögtől következik egy viszonylag friss felvétel, ez sincs 30 éves, de 20 biztos van, következik az Ördögtől a Keringő.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Ez volt a Mordáj. Azt gondoltam. Hát általában az embereket ez nem érdekli, hogy mit gondoltál. Ő csak fújja a saját hülyeségét. Repítsen bármerre a szél. Következik a KTB.

0: Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek ránk. Gerda is köszöni nagyon szépen. Itt integet és mondja a vigyázó fejével, nem vigyázóval. Hát vigyázó, mert ez volt a dal, amit hallottunk a Nova Prospekttől. Sziasztok, jövő héten, ne felejtsétek el. Este 11 órakor, magyarok, itt a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, a kamarazene világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legprosperálóbb kamarazenei együttesének, az Anima Muzicének az alapító vezetője, G. Horváth László. Köszöntelek.
2: Szeretettel köszöntelek.
1: Hello.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Az elmúlt években számtalanszor beszéltünk már itt a stúdióban és egyéb helyeken is, és hát azért ez egy, kezdjük kicsit távolabbról, elég szép történettel rendelkező együttes. Egyszer csak létrehoztátok, és akkor most jubileum is van, vagy már meghaladtuk a jubileumot?
2: Hát ez a 16. évünk, úgyhogy akkor tavaly volt egy jubileumunk, 15 éves volt a kamarazenekar, és hát most készülődő Anima napok is tulajdonképpen az elmúlt 15 évnek az ötleteit fogja egybesűríteni majd 3 napban.
1: Mert hogy ez az újdonság az életetekben, évről évre jelentkeztek kb. Ugyanazokkal a bérletekkel, nyilván a műsor az mindig más, de hogy ez új az életetekben, ilyen még nem volt, és ez pont a te fejedből pattant ki, hogy akkor csinálunk egy ilyen 3 napos jamborit, ami hozzánk kapcsolódik.
2: Hát lényegében régi vágyak vannak, amik most megvalósulni látszanak, és hát a 2010-es születésnapi koncertünk június 20-án, ugye az volt a bemutatkozó, akkor második évben, 2011-ben megrendeztük, és onnantól kezdve minden évben van születésnapi koncert, és minden évben úgy érezzük, hogy valami új, innovatív, kreatív szállat azért be kell hozni. Tehát nem elég az, hogy mindig megünnepeljük magunkat, hogy még egy évvel idősebb lett a kamarazenekar. Persze ez a klasszikusan az évadzáró eseményünk is, de hogy például 2011-ben akkor volt az első darab, amit nekünk írtak, aztán valamivel később volt az első olyan összművészeti fesztivál, amit csináltunk ezen a napon, és hát most már annyi ötlet volt, hogy egy 3 napos rendezvénysorozattá nőtt ki a fejünkben először is, aztán most meg is valósítjuk, hogy valamilyen módon a vonós kamarazenét szeretnénk a csúcspontba állítani. Ugye érdekessége lesz, hogy ugye 6 koncert lesz 2 előadás is, és kísérő események is lesznek, viszont minden egyes koncertet egy legendás kamara zenetanáról neveztünk el, akikkel valamilyen módon kapcsolatban volt a zenekar is, és hát így lesz Wagner Rita, Devics János, Rolla János, Lemi Sándor Frigyes koncert is, és mindig egy ilyen pódiumbeszélgetéssel fogjuk nyitni ezeket a koncerteket, ahol egy ilyen fél órában Bóla Milán és Bece Szilvia moderálásával olyan embereket hívtunk meg, akik közvetlen munkakapcsolatban voltak mester-tanítvány jelleggel, és ők tudnak egy kicsit megemlékezni ezekről a tanárokról, mert hogy nagyon fontos nekünk, hogy mi honnan, mitől, kit, mit kaptunk, és hogy ezt megpróbáljuk a következő generáció számára is tovább örökíteni.
1: Nagyjában egészében el is mondtál mindent erről a bizonyos Anima napokról, de azért így is számtalan kérdésem van. 6 koncert 3 nap alatt, egy kicsit összesűrítve, sőt lesz olyan nap, hogy 3 koncert lesz egymás után. Anima Muzicé kamarazenekar. Minden egyes koncert hozzátok kötődik, vagy látva azt, hogy hány kamarazenei együttes működik Magyarországon, hívtatok vendégeket, vagy lesznek mások is rajtatok?
2: Hát mondhatnám kicsit mind a kettő. Lesznek rajtunk kívül bőven mások is, mert egy nagy régi vágyam, hogy kamarazenekaros találkozót szeretnék előbb-utóbb létrehozni, és ennek tulajdonképpen egy ilyen előverziója az, hogy most 3 vonós kamarazenekar is föl fog lépni az eseményen, tehát az Anima Muzicé mellett az ifjú Eralova kamarazenekar fog játszani egy koncerten, akik most még zeneakadémiai tanulmányaikat végzik, és nagyon hasonló módon alakultak, mint ahogy mi is, vagy annak idején a legendás Liszt Ferenc kamarazenekar. És egy másik sorstársunk, vagy pályatársunk, a Budapesti Vonósok is fog koncertet adni ezen az esemény sorozaton, úgyhogy nagy öröm, hogy már 3 kamarazenekar sikerült megszólítani, és hát az elmúlt években, hogyha kiemelt eseményeink voltak, azok főleg azok voltak, amikor egy színpadon játszottunk a Liszt Ferenc kamarazenekarral, például, vagy a Mendelssohn kamarazenekarral, ezek nagyon-nagyon különleges élmények voltak, és ennek a mintájára tulajdonképpen én meghívtam a Solti György zenéskolának a Tücsök zenekarát, hogy szabad így mondanom, mert nagyon fontos, hogy megpróbáljuk a múltat, jelent is a jövőt összekapcsolni, és hogy ezek a diákok fantasztikus készüléssel egyébként egy országos versenyt meg is nyertek ebben az évben, és ők fognak játszani, mi is ezen a koncerten játszunk egy darabot, és majd a koncert végén együtt is eljátszunk egy számot, hogy mindegy igazi összekapcsolódás legyen.
1: Ez lett volna a következő kérdés ezekkel az összefonódásokkal kapcsolatban, hogy játszottunk már együtt velük. A nyilván azt jelenti, hogy akkor 2 kamarazenekar együtt áll fel a színpadon, vagy egymás után áll föl, és akkor most szűkítsük le ugyanezt erre a bizonyos Anima napokra. Amikor jönnek a vendégzenekarok, akkor nem általtok időt és energiát fordítani arra, hogy közösen bepróbáljatok egy darabot, és akkor 2 kamarazenekar egyszerre áll föl a színpadon, és akkor mindenki vegyesen ott ül a saját kis sorstársa mellett, vagy egymás után lesznek ezek az előadások.
2: Hát most a Budapesti Vonósok és az Eralova kamarazenekar önálló estet fog adni. estet, hát tulajdonképpen az Aranóval délután 3-kor fog játszani. De a Solti zeneiskolának a zenekarával együtt fogunk. És ez is azért szervezésbeli kérdések, tehát egyszerre egy ilyen hétvégén most egy ilyen együttállást tudtunk megvalósítani. De én úgy látom, hogy nagy nyitottság van a közeljövőben arra, hogy együtt is szerepeljenek a kamarazenekarok. Annál is inkább több olyan darab is van, ahol két kamarazenekart kíván meg egy mű.
1: Hogy történt a kiválasztás? Velük már találkoztatok nyilván korábban, és mivel hogy te vagy az ötletgazdája ennek az Anima napoknak, te mondtad azt, hogy akkor megkeresem gyorsan őket, hogy esetleg jönnének-e, és akkor utána még hozzátetted, hogy egyébként ezt szeretnénk kérni tőletek, vagy csak gyertek el, aztán csináltok majd valamit.
2: Hát igen, hát nagyon sokat beszélgetünk arról, mit lehetne, hogy lehetne. Az biztos volt, hogy szeretném, hogy másik kamarazenekar is föllépjen, és akkor a Vonósokkal kitaláltuk a műsort, illetve az Animának a saját műsorát, ahol egyébként egy finn hegedű művész Otto Antikainen lesz a vendégünk, aki a Flash Károly hegedű verseny díjazottja, és az Anima külön díjasa a Mozart előadásért, ezért fogunk vele most együtt játszani. És szépen lassan kialakult, hogy milyen egyéb területeket szeretném. Nekem szívügyem a vonós nyersezés például, úgyhogy az országnak az egyik most legjobban menő együttesét, a Korosi Kvártettet kértem föl, egy fiatal társaság, aki egyébként már európai koncerttermekben is kezd otthonosan mozogni. Tehát én azt mondom, hogy a karrier építésének a kezdeti, de már nagyon izmos szakaszában vannak, és fantasztikus előadás várható tőlük is. És a kamarazene az valahogy az alapja a kamarazenekarozásnak is, úgyhogy ezért az Anima művészeivel egy kamarástat megálmodtunk. Itt két vendégzongora művész lesz, Kis Péter és Nagy Ervin majd, akik fognak nekünk ebben segíteni. És hát ami még különlegessége, hogy lesznek előadások is, például Dukai Barnabásnak lesz egy előadása, aki a cellószüttekről fog tartani. Ott már tulajdonképpen alapvető hozzáértőknek, mondjuk zenakadémiára járóknak, tehát egy ilyen elemző analitikus előadás lesz a cellószüttekről, és azon belül is a Démószára Bandorom, melyet az egyik csellistán Kóny Attila azért be fog mutatni, olyanképpen, ahogy a Dukai Barnabás ezt szeretné, hogy interpretálja.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az Anima Muzicé kamarazenekar alapító vezetője, aki egyébként az Anima napok megálmodója is, G. Horváth László, hegedűművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az Anima Muzicé Kamara zenekar alapító vezetője, az Anima Napok ötletgazdája, G. Horváth László hegedű művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: Szóval 19-től 21-ig, tehát 3 napon keresztül G. Horváth László hegedű művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó,
3: hogy
2: jöttél.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: Szóval 19-től 21-ig, tehát 3 napon keresztül Anima Napok, nem csak ti, mármint az Anima Muzicé Kamara zenekar vesz rajta részt, vannak meghívott kamarazenekarok, van nagyon fiatal kamarazenekar is, és nem csak zene lesz ez alatt a 3 nap alatt, mint ahogy említetted, hanem hogy talán fogalmazhatok így idézőjelben, fejtágítás is.
3: Lesznek előadások is, illetve hát rögtön 19-én délután 4 órakor egy kamarazenekaros kerekasztal beszélgetéssel kezdünk, ahova a folyamatosan működő kamarazenekaroknak a vezetőit hívtam meg. Tavaly volt az első ilyen alkalom, hogy összeültünk egy kicsit a nyilvánosság előtt, hát sajtónyilvános esemény volt, hogy milyen állapotban van most a mai magyar kamarazenekaros játszás, egyáltalán milyen lehetőségek vannak, milyen kondícióink vannak, mi az, ami jó, mi az, amin változtatni kell, és ez egy nagyon-nagyon hasznos beszélgetés volt. És ennek aztán voltak további szövődményei, hogy úgy mondjam, tehát hogy egyre szorosabb lettek a kapcsolat, egy csomó telefonálgattunk, és ötleteltünk, meg álmodtunk, és most egy picit a jövőről szeretnénk majd beszélni. Tehát, hogy minden kamarazenekar egy alapvető struktúráját, mert az itt nagyon más működési elvek vannak, azokat megmutatja, de elmondja, hogy ő hogyan képzeli el, és megpróbálunk konszenzusra jutni, hogy letenni egy olyat az asztalra, hogy milyen művészeti struktúrában tudna jól működni egyébként ezek a kiváló, szakmailag nagyon magas minőségű együttesek, akik mobilisak és az egész országon tudnának koncertezni, hogyan, milyen pontok mennén.

0: Nem, ez abszolút így van, és hát olyannyira, hogy tulajdonképpen a nyugat-európai példa azt mutatja, hogy a kamarazenekarok szűnnek meg. Tehát alig láttunk az Európában olyan kamarazenekart, ahol mondjuk állásokban dolgoznak az emberek, úgynevezett projektzenekari működés van, ahol mondjuk 6-8-10 nagyszerű koncertet előadnak, egyébként más zenekarokban állásban lévő emberek. Ez több okra is visszavezethető, az egyik nyilvánvaló az, hogy megjelentek a korhű hangszeres együttesek, akik a repertoárunk egy részét úgymond lefették, és akkor mostanában a korhű hangszeres módon illik hallgatni, vagy játszani mondjuk a barok dolgokat, de hát modern hangszereken is ezeket ugyanolyan szépen elő lehet adni. A másik meg tulajdonképpen tényleg ez, hogy megváltozott egy picit az európai igényszint, és gyakorlatilag most már egy hungarikummá alakult az, hogy a tradicionális hungós kamarazenekarok léteznek, és egy fantasztikus dolog, hogy a mi magyar zenei hagyományunk az ennyire gazdag, hogy ennyi sok vonós kamarazenekar van, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megtartsuk és ápoljuk. És hát az elsődleges kérdés az, hogy hol tűnnék el az utánpótlás, tehát hogy ezért is próbálunk az egyébként világszinten fantasztikus zeneiskolai rendszerünket már bekapcsolni ebbe a dologba, hogy mi is, nekem is életem legszebb élményei voltak, amikor zenei táborokban együtt tudtam közösségben már játszani barátaimban, és akkor vonós kamarazenekar, az a legkézenfekvőbb, hogy vonósok tudunk együtt játszani, és akkor valahogy ezt magunktubban hordoztuk, és ez teljesedett ki.
1: Amikor kimondom azt, hogy kamarazenekar, vagy kamarazene, akkor nekem, és persze lehet, hogy rossz a képtársítás, de egy ilyen 18-19. Századi királyi udvar jut eszembe, ahol éppen egy bál van, megjelenik mindenki, és akkor hozzák be a szakácsok, meg a felszolgálók a különböző finomabbnál finomabb és díszesebb, pompásabb ételeket, és közben a kamarazenekar játszik a háttérben.
0: Igen, tulajdonképpen talán ez volt a legtöbbet megmutatott oldala a valós kamarazeneinek, és valószínűleg azért is kell például a jövőre a Capriccioso Balletet újra meghirdetnünk, mert például a 20. században elképesztően sok nagyon-nagyon színvonalas művet írtak vonós kamarazenekarokra, csak azt valamiért kevesebben játsszák, meg kevesebbet szokott elhangozni.
1: Ott már nem volt az a kép, mint amit az imént említettem. A 20. század már nem erről szólt, ott már nagyon
0: megváltoztak
1: a zene.
0: Ugye nagy koncerttermek jöttek létre, és ott a hangzás igény is megváltozott, tehát a kamara, ugye a szobazene, az elvesztette az elsődleges jelentést tartalmát, és földúzzattak a zenekarok, a zeneszerzők is 80-100 fős zenekarokra írtak, és akkor kicsit átváltozott. De közben a kamarazenekarok ugyanúgy működtek, csak a repertoárjuk az valamilyen módon beszűkült, hogyha lehet ilyet mondani. És bizony, ugye a koncerttermék, vannak olyan nagy koncerttermek manapság, ahol egy 16 fős vonós együttesnek nem is biztos, hogy érdemes koncertet szerveznie, de pont hogy kialakult az, hogy mi rengeteg, bármelyik faluban van egy olyan templom, ahol elfér egy kamarazenekar, és nagyszerű akusztika mellett egy jó koncertet tud adni. Tehát itt óriási lehetőségek rejlenek ebben, hogy akár az utazás megszervezésében beülünk egy 20 plusz egy fős kis buszba, lemegyünk, ott vagyunk, kipakoljunk az állványainkat, nem kell semmi stáb ehhez, és szakmailag nagyszerű koncerteket lehet adni. És ugyanakkor például mondjuk az Anaklima nagy terme az abszolút egy kamaraterem, tehát az egyik legjobb terme az országnak, az a mi apparátusunkra kiváló, és már egy nagy szimfonikus zenekar, igen, csak zsúfoltan fér.
1: Fordítsuk meg a befogadó, a közönség oldaláról. Mennyire, mit láttok, hogy mennyire népszerű egyébként a kamarazene? Mennyire tudnak teltházasak lenni a kamarazenei koncertek?
0: Igen, egy többfajta megközelítés van, ugye mindig a kamarazenének van egyfajta intimitása, tehát én egyáltalán nem tudom, hogy például célunk-e az, hogy óriási terekben teltházakat hozzunk létre, mert maguk az események mondjuk 60-80 főnél lehet, hogy még jobban is működnek, tehát ennek van egy akusztikai határa is. Budapesten azért rengeteg olyan tér van, a Nádor terem, vagy az Óbudai Társaskör, ahol most az Anima napok vannak, ahol egy kamarazenekar bőven ki tud teljesedni. És a mai világban próbáljuk állandóan a számokat hajszolni, vagy hogy mondjam, meg hát van egy olyan előadóvészeti törvény, ahol a minősítéses rendszerben belévő zenekarok, mint például az Anima Muzicé, föl kell mutassa, hogy hány fizető néző közönségben volt egy évben, 15 000 fizető néző teljesíteni kell, és 50 koncertet teljesíteni kell ahhoz, hogy ez az állami támogatáshoz mi hozzájussunk. Ugye nyilván nekünk célunk az is, szóba is lesz a szakmai fórumon, hogy ehhez azért mondjuk egy kicsit erősebb állami támogatást kell csatolni, hogy egyáltalán reménye legyen a kamarazenekaroknak ezt végigvinni. Az Anima azért tudta mindig ezt megcsinálni, mert rengeteg fölkérésünk van, és az nem csak az ország területén, de Európa szerte is sokat fordulunk meg. De bizony mondjuk, hogyha Budapesten kellene 50 darab koncertet létrehoznunk egy évben, azt mint teltházzal, hogy meglegyen a 15 000 fizető néző, akkor a repertoár azért nem olyan színes és széles, hogy mondjuk egy évadban ne forduljon elő, hogy ugyanannak a közönségnek ugyanazt a darabot kellene megpróbálni előadni. Hát ami azért fölvet némi kérdést, hogy ki az, aki szeretné meghallgatni. De visszatér

0: az alapkérdéshez. Szerintem elegendő közönség van, én azt látom, és például mi a Zeneakadémiai sorozatunkat meg tudjuk tölteni. Tehát olyat közel telt házaink vannak minden egyes koncerten, viszont ugye 3 vagy 4 darab koncertünk van egy évadban, és ez körülbelül a realitás. Tehát, hogy ennél többet, sűrűbben nem érdemes játszani, ez a szakmai minőség rovására is tud menni. Már úgy értem, hogy egy sorozaton belül egy adott zenei térben, ezért van többfajta sorozatunk több helyszínen, és ezért járjuk az országot is.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Anima Muzicé Kamarazenekar alapító vezetője, az Anima Napok megálmodója G. Horváth László hegedűművész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Anima Muzici Kamara zenekar alapító vezetője, G. Horváth László hegedűművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: Szóval Óbudai Társaskör, ahol egyébként már bejáratott a zenekar vagytok. Ez most egy különleges alkalom lesz majd 19-e és 21-e között, mert lényegében kibérlitek 3 napra ott az Óbudai Társaskört. Anima napok. Megvan már nyilván, hogy mit tesztek föl a színpadra ti, az Anima Muzici Kamara zenekar.
3: Igen, hát már volt arra egy kérdés, hogy mennyire kötődik hozzánk minden program. Hát egyrésztről lesznek teljesen önálló produkciók, de valamilyen módon minden programban mi részt fogunk venni. Tehát ugye itt az említett kerekasztal beszélgetés mellett az első koncerten 19-én az Anima művészei fognak kamarástot adni, ahol Dvorzsák, Mendelssohn, Debussy darabokat fogunk játszani. És a mi saját kamarazanakos koncertünk 20-án este 7 órakor lesz. Itt talán az egyik érdekessége, hogy azt a Mendelssohnából vonós négyest fogjuk játszani, amelyet én még Róla Jánossal tanultam az Zeneakadémián, és omázsa Róla János lesz egyébként ennek a koncertnek a neve, úgyhogy róla fogunk megemlékezni, a közös mesterünkről, nekem a saját személyes példaképemről is, és egyébként ezt a Mendelssohnából vonósnégyest, és ezt nemrég rögzítettük a CD-re, tehát most vettük föl a Hungaroton gondozásában, meg is fog jövőre majd jelenni a következő évadban, úgyhogy egy nagyon-nagyon kidolgozott kézben lévő darabról van szó, amit már nagyon várunk, hogy megmutathassuk a nagy közönség számára.
2: Szóval 19-e, 20-e és 21-e ebben a hónapban Óbudai Társaskör Anima napok. Említetted, hogy kerekasztal beszélgetés is lesz. A kerekasztal beszélgetés, nem tudom miért, nekem az jut eszembe, hogy itt ilyen parázsvita lesz majd, hogy akkor a nézők vagy az érdeklődők majd egy kicsit, nem tudom, vakargatják homlokukat, hogy akkor ki fog neki menni először a másiknak.
3: Ez egy nagyon érdekes szituáció, igen, és tulajdonképpen azt vettem észre, hogy amikor a párbeszédet kezdeményeztem a különböző kamarazenekarok vezetőivel, akkor először mindenki a különbségekre fókuszált rá, és rögtön konfrontálódó pontokat találtunk meg, ami egyébként nyilvánvalóan vannak. De már az első ilyen beszélgetésnek a mottója az volt, hogy ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem ami összeköt minket. És ebben a szellemben is egyben szeretnénk összehozni ezt a beszélgetést. Fontos az, hogy mindenki megőrizi az egyéniségét, meg tudja mutatni, hogy ő miben jár más utat, mint a többiek, vagy miben szeretné, de a célja az lesz, hogy megtaláljuk azokat a sarokpontokat, amely alapján még konszenzus közösen tudunk képviselni egy fajta álláspontot. Ezt az álláspontot ezt le is fogjuk majd írni, és szeretnénk, hogyha ezt tudnánk képviselni, hogy egy egységes kamarazenekaros szegmensi kiállás legyen, hogy nekünk mire van arra szükségünk, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkánkat.
2: Megjelenésben ez úgy fog kinézni, én vizuális típus vagyok, szeretném elképzelni, hogy délután 4 óra, nem tudom, 4:30 magasságában fölmentek a színpadra, még nem tudom, a pólóban, farmernadrágban, és akkor megbeszélitek, aztán utána 1:30 szünet közben átöltözünk pingvinbe, és aztán kezdődik. Hát a koncert.
3: Igen, tulajdonképpen ennyi a dolog lényege. Ugye a kamarazenekar vezetők közül aznap este csak én fogok majd játszani, úgyhogy nekem meg az átöltözésben annyi szerepem lesz, hogy az első fél időben én nem fogok játszani a koncerten, úgyhogy egy picit lesz ott átalakulni idő, mert hogy tényleg egészen más, amikor az ember, hát én bízom benne, hogy heves vita nem lesz, de véleménykülönbség biztos, hogy lesznek, amiben azért úgy bele kell állni. Ez egy teljesen más vérmérsékletet kíván, mint amikor az ember hát ilyen cool jelleggel ki kell menjen a színpadra, és arra fokuszálni, hogy perfekten elő tudja adni ezt, amire ki sokat készült. Úgyhogy igen, lesznek ilyen érdekes együttállások. És ami még talán fontos, hogy itt több kisűrű esemény is van, csinálunk, szervezünk egy kurzust is, Keller András Kossuth Díjas hegedűművész lesz, aki tartja ezt a kurzust. Két meghívott trió lesz jelen, a Mikrokozmosz trió, meg a Sáréti trió, akik egy vonós triót, meg egy zongorás triót fognak előadni. Ez egy nyilvános mesterkurzus, amiben most már benne is vagyunk. És hát 17-én még délután 4 és 7 között az Óbudai Társaskör kamaratermében az utolsó napot, azt végig tudja hallgatni minden kedves érdeklődő, aki esetleg szeretne eljönni, mert hogy ez abszolút nyilvános lesz. És hát a Bartók Divertimentót játszottuk az Anima Muzici Kamarazenekarral, az Andrásnak, és az, ahogy ő hozzányúl ehhez a darabhoz, amit egyébként már számtalanszor játszottunk, és megvan a saját véleményünk, az nagyon-nagyon sokat adott nekünk, hogy még elmélyültebben tudjunk foglalkozni a kamaramuzsikának a rejtelmeivel.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát az Anima Muzici Kamara zenekar alapító vezetője, aki az Anima napok megálmodója is, ez tehát 19-től 21-ig lesz az Óbudai Társaskörben, szóval velem szemben a stúdióban G. Horváth László hegedűművész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi igazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak se.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Anima Muzicé Kamara zenekar alapító vezetője, G. Horváth László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Hello. Örülök, hogy itt lehet.
1: 19-től 21-ig, tehát az Óbudai Társas Körben Anima Napok, de már most tart ez a bizonyos mesterkurzus,
2: így van, mondom,
1: ugye,
2: van,
1: ahol az érdeklődők, a szakmabeli érdeklődők részt vehetnek előképzettséggel nyilván. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, most találta meg élet első hegedűjét, akkor ne nagyon menjen oda.
2: Szerintem akkor is nyugodtan, mert olyan világokat tud kinyitni a Keller András, ugye a hangokon keresztül, hogy biztos, hogy az érdeklődést azt még jobban megmutatja. De egyébként az egész hétvégére valahol ez leszne a legigazán jellemzőbb, hogy itt mindenfajta típusú érdeklődőnek ajánlom ezeket a koncerteket, mert hogy ez nem egy ilyen fesztivál jellegű dolog, ahol mondjuk a sikerorientáltság a cél, hanem itt egy összekapaszkodás van, itt egy vonós műhelyt használnék leginkább erre a napokra, ahol a szakmaiság összegyűlik, és egymást is meg fogja hallgatni, és akkor egy kicsit el tudunk ezt azt lesni a másiktól. És hát közben mind a mellett, hogy végig a szakma lesz előtérben, ugye ezek a koncertek és előadások, ezek mindenki számára teljesen érthető módon világosan hozzá közelebb a kamarazenét.
1: És pont ezt szerettem volna megkérdezni, így közeledve a beszélgetés végéhez, hogyha ilyen töményen kapja kedves közönség a kamarazenét. Említetted, hogy lesz benne Dvorsák, lesz benne Debussy, stb. Stb. Hogy ez kicsit, mintha nagyon szakmabelieknek, vagy legalábbis hozzáértőknek szólna. Tehát, hogy nem biztos, hogy valaki, aki nem tudom, szombat délutánra programot keres, akkor pont ezt találja megfelelőnek.
2: Igen, hát én ugye be vagyok oltva kamarazenével, szerintem ez önmagában fantasztikus. És a mostani világban nyilván nekünk is van a ifjúsági programjaink, ahol próbálunk egy kis moderálással, interakcióval közelebb hozni a zenét, de nekem meggyőződésem az, hogy a tradicionális koncertezés az önmagában elég is jó. És rengeteg olyan nagyon interaktív program van mostanában, ahol a mindenfajta háttér festésektől, meg nem tudom, tehát olyan programban is részt vettem, ahol abszolút csak háttérzene funkciója volt a Vivaldi négy évszaknak. Azt én egy picit azt érzem, hogy most már lassan hiányzik a tradicionális koncertezés, ahol tényleg a zenére figyel csak oda az ember, és egy kicsit azt is szeretném, hogy ebbe az irányba találjuk meg a közönségünkkel a közös hangot, hogy vissza a gyökerekhez, tehát hogy a önmagáért, a zenéért csináljuk mi is ezt a dolgot, és önmaga a zene az elég. A kísérő programok azok meg pont, hogy ezt szeretném, hogyha erősítenék, tehát azért erős a szakmai programok, hogy nyugodt keretek között egy másfél óra beszéddel, kiegészítő magyarázatokkal ott föl tudjanak készülni arra, hogy hogyan is lehet hallgatni mondjuk egy koncertet, hogyha valaki esetleg kevesebbet járt ilyen kamarazenei eseményekre.
1: Nektek nincs ilyen varázslat előadásotok, úgy értem a varázslat előadást, ami manapság divat, és már egyébként a szimfonikus zenekaroknál is előfordul, hogy akkor mindenféle vetítés vizuál legyen a háttérben.
2: Mi nyitottak vagyunk mindenre, és részt szoktunk venni a saját produkciónkban. Mi, amikor elkezdtünk ifjúságneveléssel foglalkozni, akkor vettük észre, hogy egy csomószor elvonja a figyelmet a lényegről, a mindenfajta hát különböző hozzárendelt dolgok. Úgyhogy mi a saját programinkban ezt elkezdtük lebontani. És természetesen például több ismeretterjesztő családi koncertet is csinálunk, ahol egy tételt játszunk el, és előtte beszélek a zeneszerzőről, hogy hogyan keletkezett ez a mű, hogy mi az érdekesség, mik az összekapcsolódások, és ezt nagyon fontosnak tartom. De a zene közben nem igazán szerencsés, hogyha más is történik, mert biztos, hogy csak arra fog figyelni az ember.
1: Ismerve valamennyire téged, amikor van ez a bizonyos bevezető, amikor elmondasz pár szót a zenéről, vagy a zeneszerzőről, stb. Ezt megírod előre magadnak, és azt mondod el, vagy. És én ezt, várj. Én ezt látom magam előtt, a lelki szemeim előtt, hogy igazából pontosan tudod, hogy mit kell majd mondanod, nem írod meg magadnak, aztán egyszer csak, nem tudom, a Kata vagy bárki más a zenekarban egy kicsit megbököd a vonójával, hogy most fejezd be, mert túldumáltad.
2: Igen, szóval valahol a kettő között van, tehát én szeretek úgy fölkészülni, hogy én vázlatot szoktam magamnak otthon írni papírlapra tollal kifejezetten, és akkor tehát, hogy utána nézek, hogy az adatok stimmeljenek, és valahogy a memóriám úgy működik, ha leírtam, akkor megjegyeztem. Tehát, hogy azt a papírlapot tollat otthon hagyom, és aztán onnantól kezdve improvizálok mindent, de az adatokat nekem azt le kell írni, és egy gondos után járással utána már tud az ember improvizálni, és a színpadon sose viszek magammal semmifajta jegyzetet, mert az csak bonyolítja a helyzetet. Hogyha éppen nem arra menne az a mondat, amit szeretnék, és láttam, hogy miért akartam elmondani még tegnap ilyenkor, amikor készültem, abból biztos, hogy baj van, tehát azt nem szabad.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. 19-től 21-ig tehát anima napok az Óbodai Társaskörben, de a mesterkurzus már most ebben a pillanatban is tart, vagyis hát ma is tartott, és holnap is fog majd tartani. És hát évad vége van. Úgyhogy gondolom pihenés a nyáron, vagy nem, meg a következő évad összepakolása?
2: Tulajdonképpen a következő évaddal már elkészültünk, és az utolsó simítások vannak, és aki 19-én, 20-án vagy 21-én ott lesz, ott már kézzel fogható a nyomdából frissen ropogósan kijöve az évad füzetünket találkozhat, abban most három bérlet lesz a Grandiózó Animátó Capriccioso, szokásos programjaink a Füranima koncert, illetve Kőbányán ismeretteljesztő sorozatot fogunk csinálni, ez családi ismeretteljesztő koncert, és továbbra is a Klasszik Liget, Erzsébet Ligeti Színházban meg lesz, ahol most a tematika az a zenetörténeti korszakok lesznek, tehát barokk, klasszika, romantika és 20. század. Úgyhogy kész vagyunk, nagyon-nagyon várjuk a következő évadot, amely egyébként elég sűrű lesz, több külföldi megkéréséssel is, úgyhogy emiatt fontos, hogy most nyáron nincs sok fellépésünk, tudunk pihenni előtte.
1: Merre mentek, azt tudhatjuk? Hogy...
2: Olaszországban van egy konkrét megkeresés, amit még simítunk, illetve Törökországban volt érdeklődés. Ez a kettő biztosan meg lesz, meglátjuk, hogy jön a B-mellémás.
1: Nagyon régóta beszélgetünk már bizonyos témákban, amikor éppen nem tudom, valami újdonság van az életetekben, és erről még nem dumáltunk egyébként. 2010 óta szerintem, vagy úgy emlékszem, hogy nem beszéltünk róla. 2010 óta működik az Anima Muzicé, nyilván egyéb dolgok is előfordulnak az életedben. És ezt én még nem kérdeztem meg tőled, hogy olyan dolog előfordul-e az életedben, így, hogy egyébként milyen bejáratott az együttes, meg minden van a hátad mögött. Mi a helyzet az oktatással, Laci?
2: Ez nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy ez folyamatosan velem van ez a kérdés. Jelen pillanatban nem aktuális az, hogy egy intézményben folyamatosan jelen tudjak lenni. Szoktam besegíteni itt-ott, de nekem szívügyem, hogy valamilyen módon legyek. Valamilyen módon egyébként a kamarazenekaros próbák is egyfajta ilyen oktató jelleggel tudnak lenni, működni. Ezt én nagyon-nagyon szeretem csinálni, és a nem túl távoli jövőben el tudnám képzelni, hogy ezen akadémia kamarazenét oktassak, mert a kamarazene az nagyon-nagyon közel áll hozzám. Ez sok mindennek az együttható, hogy ez mikor kerülhet erre sor, de alapvetően talán inkább most még csak az ilyen időleges kurzusok az, amiben lehet nem számítani.
1: Bátor szülők vagy gyerkőcök vannak, akik esetleg nem tudom, egy ilyen ifjúsági bérlet vagy előadás után oda mennek hozzá, hogy elnézést, művész úr, nem lehetne, hogy a gyerkőccel szombaton délután 4-től 6-ig foglalkoznak kicsit?
2: Hát volt már mindenre példa, igen, az ember finoman próbál kilépni ezekből a dolgokból. Tehát egy óriási felelősség az, hogy valaki folyamatosan foglalkozzon egy diákkal, hogy az ő személyiségfejlődése az hogyan megy végig, és azt teljes lelkülettel is itt el kell csinálni. Intézményi keretek között valószínűleg van lehetőség. Meghallgatni szoktam egy zenakadémistát, amikor kéri, de csak akkor így távolról adok egy-két tanácsot, és akkor csinálja tovább nyugodtan a dolgát, ahogy szerette volna. Végig kísérni az útját még senkinek nem volt alkalmam, de azt egyáltalán nem zárom ki, sőt, vágyok is rá, hogy ez az idő is eljöjjön.
1: Legeslegutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére, ez pedig az, hogy volt egy ilyen része a beszélgetésünknek, amikor arról beszéltél, hogy mi az, ami hozzásegíthetné a kamarazenekarokat ahhoz, hogy fent tudjanak maradni, és tovább tudjanak dolgozni intézményi keretek között, állami támogatásokkal, stb. És hát nyilván az elmúlt 15,5-16 évetek azért gondolom itt ott néha megtépázott volt. Nem volt olyan sosem, mert nyilván voltak olyan időszakok, amikor nagyon futott a szekér, de volt, amikor nem tudom, most nem jön a támogatás, most nincs koncert, amikor azt mondtad, hogy akkor én most ebből kiszállok, hogy akkor csalódtam benne.
2: Csalódni sosem csalódtam, hogy a nehézségek mértéke az mindig változó volt, és ez egy olyan hullámzás volt az elmúlt 15 évben, hogy azt gondolom, hogy mindig pont akkor a keresztet kapott csak az együttes, amit még el tudott viselni. Egyébként tavaly volt egy olyan időszak, ahol le kellett ülnöm a zenekarra, és azt kell mondanom, hogy srácok részemről, én csinálom, ahogy tudom, de nem sikerült megcsinálni azt, amit szerettünk volna, úgyhogy el kell engednem ezt a dolgot, és soha olyan nagy, erős összetartás nem volt a csapatban, mint ebben az időszakban, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, hogy egyben maradt a csapat, és hát biztos lesznek még nehézségek, de már olyan sok mindent értünk meg együtt, hogy azt gondolom, hogy csak bizalommal kell a jövőben nézni, és kitartóan csinálni tovább a munkát, és megvan a helye annak, amit mi csinálunk, úgyhogy meg fogjuk találni.
1: 19-e, 20-a, 21-e ebben a hónapban Óbudai Társaskör Anima napok. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítjuk a kett hajnalunkat itt a Petőfén, június 23-a van. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, tarts velem a következő órákban. Hidd el, érdemes, nagyon sok jó zenét hozok. Itt lesz majd a Ladányben a 27, a Kultúrkör, vagy éppen most Ferenci Györgyék a kezdésben, ez a Hé Ördög Hé.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.